Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

Popcorn és most! Hey now, you're an all-star! Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce.
1: Bonno reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. Rengeteg férfi nem tud főzni. Ezért hoztatok olyan recepteket, amik úgy vannak kitalálva, hogy hülye férfiaknak, akik nem tudnak főzni. Ezt állítólag még... Zoli, még kezded a markolászni a mikrofonodat. Meg vagy őrülve?
3: Előnéztem csak az állványt.
2: Jó, minden jó.
3: Jó, befejeztem.
2: Zoli különben rendkívül...
3: Béna férfiakról beszélünk, béna férfi receptekről. Szóval, hát és itt egy meleg férfi a fotó mindjárt a
2: cikk elején. Te jutottál eszembe, igazából nem a meleg férfira, hanem mikor tényleg, mikor te is mesélted, hogy igazából hagyma meg a tojásos levesen kívül nem tudsz semmit elkészíteni, akkor rájöttem, hogy hát akkor próbálkozzunk meg ezzel, hát a kedvet kapsz. Én elkezdtem olvasni, három recept van, az egyik, az elsőt elkezdtem, most rájöttem, hogy ezt én nem tudom megcsinálni. Nem, úgyhogy ez rajtam nem segít például, de hát ha rajtad, igen. Én azért nem hozom magam be ebbe téve, mert én menthetetlen vagyok, de hát hogy nem is próbálkozom. Zoli legalább próbálkozik. Ő neki vannak specialitásai. Tudod, mikor elkezdi mesélni, hogy csinálja a hagymalevest, akkor tudod, hogy úgy beszél, mint az igazi séfek átéléssel. Láttátok, hát, hogy nem is próbálkozom. Zoli legalább próbálkozik. Ő neki vannak specialitásai. Tudod, mikor elkezdi mesélni, hogy csinálja a hagymalevest, akkor tudod, hogy úgy beszél, mint az igazi séfek átéléssel. Láttátok azt a legendás felvételt, amikor egy ilyen

0: the skin of the onion. Dice an onion. An onion. Cut the onion in half. On the onions. An onion. Then the onion.
1: Lehet, hogy az összevágott receptet is el tudnád készíteni.
2: Hát onyóval, onyóval tudok dolgozni. Ugye ez a hagyma. Azt mondja, csirkeleves, amit még egy ősember se tudna elrontani, ez a címe. Uh-huh. Hozzávaló, figyeld ezt.
1: Milyen vicces a megfogalmazás.
2: Egy egész csirke. Már rossz. Egy kisebb zacskó tojásos tészta. Az mi? Én rögtön itt alakadok. Az mi?
1: Hát tészta, tészta. Nyilván, amiben van
2: ja,
1: tojás.
2: Ja, tojásos Jézusom! Ja, hogy... Ja...
1: Hát attól finomabb lesz.
2: Ja, értem. Jézusom.
1: Olcsó tésztától.
2: Tudod, az én hülye fejembe az volt, hogy valami spéci, mint a tojásos leves, vagy valamilyen
1: ja,
2: valami
1: nem, nem. Nem kell ilyen
2: ja,
1: hozzá.
2: Ja, fölfogtam. Ja, tojásos tészta. Jó, felfogtam. Jó, akkor értem mi az. Jó. Kettő fej vörös hagyma megvan. 200 zeller pojmanémam.
1: 400 zeller egyébként.
2: 400 zeller. Ezt végül is láttam már a boltba. Azt nem tudom, hogy eszik-e vagy isszák, de igen. 4 sárgarépa, 3 babérlevél, 2 evőkanál bazsalikom, 2 evőkanál rozmarin, 1 evőkanál piros paprika, só, bors. Na jó, na nézzük, hogy kell elkészíteni, azt mondja. Első lépés. Tedd a csirkét egy nagy fazékba, úgy, ahogy van. Egy fej, felnegyedett hagyma, de várjál, tedd a csirkét egy nagy fazékba, Zoli, de mi úgy, ahogy van. Vagy föl kell darabolni.
1: Hát szerintem a feldolgozott csirkét érdemes megvásárolni ilyenkor. Tehát amiből már kiveszik ugye azokat a belsőségeket, azokat külön szokták ilyen aprólékként adni. Szerintem itt az a fontos, hogy ez a hát, szárny is benne lehet, ízlés kérdése igazából, de szerintem kulcsfontosságú itt az a történetrész, hogy a csont is belekerüljön, attól lesz jó állaga és nagyon finom hozzá íze a levesnek. Ezért van az egyébként, én sem nagyon merek ezzel játszani még, hogy akkor egész csirke, meg csont is menjen bele, meg mit tudom, mert pedig nyilván elkészíthető. Én azt szoktam praktizálni, hogy bellehúsát veszek, ami tudom, hogy a legsterilebb ízvilágú hús egyébként Cickolt egy levesbe. De az előkészítése az nagyon egyszerű, és ilyen tárkonyos ragúleves címszólat szoktam ezt egyébként
2: elkészíteni. Te vagy egy tár, hol veszed tárkonyt, könyörgöm?
1: Hát azt nem nagyon szoktam tudni venni, mert itt nagyon nehezen kapni.
2: Hát,
1: most anyukámtól kaptam egy tasakkal,
2: ja.
1: De én akkor is tárkonyos ragúlevesnek jó, amikor nem tárkony van benne.
2: Ja, értem.
1: Hát vannak más fűszerek, ja, rozmaring, okay. Igen, az nekem is volt, hogy tettem bele egy pici bazsalikom, tehát ez teljesen helytálló amúgy.
2: Aha.
1: Na mindegy, és akkor felkockázat, és nagyon egyszerű dolgozni vele igazából.
2: Atti azt mondja, melyik férfi nem tud főzni? Mondjuk apám, azt mondja. De valójában nagyon sok férfi tud főzni szerintem, legalább 70%-a tud. Hát nem tudom. Én, akit ismerek, azok nem tudom, hogy főznek-e valaha.
1: Én is egy csomó ilyet ismerek, aki ügyesen mozog a konyhában, és jókat főz igazándiból. Tehát
2: ugye?
1: A férfiaknál az a helyzet, hogy ugye, hogyha most egy ilyen nagyon leegyszerűsített ilyen sztereotíp példát szeretnénk felhozni, akkor ugye az én fejben mondjuk ez úgy van, hogy a nők ügyesek a konyhában, és csak univerzálisan működnek, bármilyen ételt jól el tudnak készíteni. Mm-hmm. Nagyjából ez a benyomás. Biztos igen, van olyan nő, aki nem tud, vagy mit tudom én, de hogy alapvetően ez a meglátás. A férfiaknál meg valahogy úgy, miután kialakult ez a szerepkör az utóbbi, nem tudom, hány évben, ami igen, most ugye nyilván nagyon nagy törekvések annak érdekében, hogy ezen változtassunk, és hogy ne így gondolkodjunk, de hogy alapvetően mindig az volt, hogy a nő főz, a férfi dolgozik, ő a család fenntartó. És szerintem ebből a sztereotípiából épült ki az a jelenség, hogy most már, amikor a férfiak elkezdenek főzni, akkor ez mindig egy ilyen nagyobb becsben van tartva. Mert ő ugye neki nem ez a dolga, de mégis megteszi, azt jól teszi meg adott esetben, és ez mindig egy ilyen kuriózum, hogy akkor
2: ja,
1: na most akkor
2: csinálod?
1: A férfi ember főz. Én nem ezért csinálom, de hogy szerintem ez a megítélése alapvetően ennek. És valahogy hát, úgy, valahogy úgy adja is magát a helyzet, és megtörténik a csoda, miszerint, ha a férfi elkészít, hogy valamit tud csinálni, kaját, akkor az általában tényleg brutál finom. Nem?
2: Ebben van valami. Mert, hogy azt, hogy
1: csak lehet, kicsit hogy... jobban fel van értékelve, mint az, amikor egy nő főz például, mert ott nála az ilyen normális. Hát nem, én csak mondom, sztereotípiákról beszélek.
2: Nehéz szavakat mondasz itt a 90.
1: Hát tudom, hogy érzékeny ez 2025-ben, ezért is mondtam azt, hogy nyilván ez változik.
2: Én értem, mire gondolsz,
1: de hogy
2: arra gondolsz.
1: Hozzuk még, tehát elég sok ilyen referencia van, és ez úgy az emberekben még benne van, és szerintem ez adja ezt a témát, hogy a férfi nem tud főzni, miért ne tudna főzni, ő is megfőzhetne minden nap egyébként, csak egyszerűen olyanok voltak a szerepkörök hosszabb időn keresztül, hogy valahogy ez nem így történt. És ezért van úgy becsbe tart, amikor egy férfi akkor főzött, és akkor izé. Meg ezt mondom, tényleg finomak, tehát én csomó ilyen példát tudnék felhozni igazából erre vonatkozóan, ahol ugyanez van, hogy nyilván nem a férfi főz rendszeresen, de amikor időnként ő készít egy ilyen jó bográcsost, vagy egy olyan rostélyost, ami ilyen brutális ízek van, és olyan finomsággal is készítik el ugye ezek az emberek.

0: ilyenkor meg, vagy milyen tudod, nem a sporthet, meg nem ez a legegyszerűbb, ez a tömeggyártás, hanem megvan az eszköz hozzá, mikor, mit, hogyan használ, mikor fordítja meg, és hasonlóan. Te is tök jól ostiost csináltál, amikor voltunk nálad.
1: Jó, azt meg tudom csinálni, oké, na ott az egyet, de amúgy különben ez nem nagy büszkeség, de én elmondom nektek, akkor így most itt mindig nyíltan beszélünk, hogy nálam arra jöttem rá, hogy a konyha az nem elég széles, de ha a sütő, vagy hogy hívják ezt, azok a ringlik, az a lap, tudod, az üveglap, ami van a konyha, nálam az utolsó elem, tudod. És hogyha azt én szintén pultnak használom, akkor viszont elég nagy a konyha, ezért én azt kihúztam a falból, és pultnak használom.
0: Én is szoktam egyébként.
1: Ennyi, de én nem tudom, de én nem de be se kapcsoltam igazából soha. Na mindegy, lényegtelen. Ez én vagyok, máshoz főzöm, mert az a normális, hogy az emberek főznek. Na, az egyik hallgató az, hogy a minden recept úgy kezdődik, vegy egy lábast, már nem győzöm anyagilag, azt mondja. Na, visszatérve, szóval azt mondja, tedd a csirkét egy nagy fazékba, egy felnegyedelt hagymával, kettő sárgarépával és kettő zellerszárral. Öntsd bele a vizet, hogy épp hogy elfegyél, és kislángon rotyogtasd 2-4 órán át. Nem ég le, ugye? Ez így akkor.
0: Hát lassú tűz.
1: Nem ég le.
0: Nem.
1: Második lépés. Ha kész, vedd ki a csirkét és a zöldségeket a fazékból, és hagyd a csirkét kihűlni. Mielőtt kicsontoznád és lehántanád a bőrét. Ó, ilyet is kell. Egy mellet és egy combot tegyél félre a csirke salátának.
0: Csirke saláta.
1: Érdekes, nem tudom, hogy jött ide. Nem tudom én. Harmadik lépés, darabolt fel a maradék hagymát, répát és zellert, és zuttyansd bele a fazékba. Adj hozzá babérlevelet, bazsarikomot, rozmaringot és piros paprikát. 10 perc kell a répának, hogy megpújjon, aztán tedd bele a felvágott, kicsontozott csirkét és a tésztát. Ha tészta lágyra főtt, tömheted a fejed. Jó van, ez lehet, hogy meg... Jó,
0: na,
1: jó van, lehet, hogy meg...
0: És ez jó? Hát... Ez jó.
1: Kicsit az a kicsontozni a csirkét, szerintem ott azért lenne nálam hús jócskán a csonton, de alapvetően lehet, hogy meg lehet csinálni.
0: Szerintem csak... a szokás kérdés, hát most nyilván ugye nekem erről mindig, amikor ki van cső, tehát így főzik bele mondjuk a csirkehúst, és tényleg ilyen különböző testrészekről származó húst értünk ez alatt, akkor nekem mindig ezek az ilyen lakodalmas levesek jutnak eszembe. Tehát alapvetően,
1: aha,
0: nem tudom, én úgy szoktam meg a mi családunkban, hogy a mondjuk a... tudod, a hétvégi vagy a vasárnapi terítésnél ez a fajta leves, ami megjelenik most itt, ennek az apróléga külön volt szedve egy tálba, és a csontokon volt a hús, és én imádom egyébként azt úgy fogyasztani.
1: Szeretem.
0: Mondd ki a szopkodás szót.
1: A szopkodás? Használ,
0: igen, így van, így van.
1: Fogadjunk, hogy neked a kedvenced a csirkeláb.
0: Nagyon szeretem.
1: Azt gondoltam. Azt sem tudom, hogy kell neki esni.
0: Hát úgy.
1: De ott ezt már mesélted.
0: Igen. Hát volt ezt csináld, amit most mondtál.
1: Az pont úgy, ugye?
0: Igen, igen.
1: De hogy melyik részét teszed be a szádba, azt az ujjacskáit?
0: Hát az ujjacskáit harabdárod le.
1: Harabdálgatod?
0: Aha.
1: Jó.
0: Kiköpöd a csontot, vagy így leszegeted róla. Tehát most attól függ, hogy nagyon apró csontok vannak ott, szerintem ott így kézzel fogni egy kicsit nehéz.
1: Ja, most Nimrod azt, hogy nem ég le a leves, ez mekkora volt. Hát Nimrod honnan tudja? Hát nem tudom, hát miért nem bír leégni? Segítsetek már! Dávid, te nem szoktál főzni?
0: Nem fog oda kozmálni a csirke, szerintem.
1: Jó van, azért én honnan itt, tudja, életemben nem
0: csináltam leves. Olyan fazonok vannak, mondom, inkább csirke mellehúsából készült levesre se kapcsolatban vannak tapasztalataim. Ott nem jó, azért nem jó nagy lángon, vagy nagy hőn folyamatosan főzni, mert egy, nem is lesz olyan állagú nyilván maga a csirkehús, ugye, miután elkészült a leves. A másik szempont pedig az, hogy folyamatosan habzik. Tehát, hogy igazából ezért érdemes lassú tűzön. Hát a víz, a minden, ami benne van, igazából a csirkehúsból nyilván. Ilyen nagy, mikor ilyen nagyon nagy hű szabadul fel, akkor gondolom felszabadulnak valami olyan anyagok, ami semmi, tehát nem káros, az meg nem undorító, vagy semmi, csak egyszer egy fut ki, meg tudod, ilyen nem gáz. Tehát a lassú tűzön szépen hadd rotyogjon, és akkor, de még úgyis tök gyorsan megvan. Úgyhogy nem kell sietni.
1: Na, megy a következő. Saláta maradék csirkéből kutya ütőknek.
0: Istenem, ezek a dilettáns gyagyás címek.
1: Hozzávalók, maradék vagy 20 dekagram főcsirke? Jó, hát ez most maradt az előző kajánkból, ugye? 20 deka. Jó. 100 zeller, 0,5 deciliter majonéz. 2 evőkanál mustár, 0,5 evőkanál, azaz fél evőkanál tabaszkó szósz. Na, ez már, nem, ez van a bódban nálunk?
0: Biztos, hogy van.
1: Van. Sóbors.
0: Ez ilyen nagyon savagyú, ilyen csilis valami.
1: Jaj, tényleg, jaj, savagyú. Hát az nem jó.
0: Nem jó, nem jó, ez borzasztó lesz, így, amit most leírtak a kutyaütőknek.
1: Ki kell hagyni.
0: Igen. Vannak ilyen megjegyzések a 0,5 deci majonéznél, hogy a minőségét válaszd, öreg.
1: Igen.
0: Ez olyan, mint a... Ez pontosan olyan, amikor a cikknek a hangnál meg a hangulata, mint amikor lemodelleztük azt, hogy te hogyan nyilvánulsz meg így idősebb korodban már a mostani fiatalokkal, tudod, és akkor próbálsz kényszeresen menül maradni, és akkor jössz az így, wow, yeah, szevasztok, utogatsz, csettinget, jó a sityakod.
1: Jó a sityakod, remélem a minőségét választottod, öreg. Minőségi cucc kell ebből is. Nem az, ami a hotdogra való.
0: Ez annyira nyomasztó, amikor mennek ezek az érvénytelen ilyen híg poénkodások egyébként ezeken a ilyen vicces oldalakon. Ugye a te egyik kedvenc oldalat csinálja ezt mindig, most nem akarok itt lehúzni senkit, meg semmit, de hogy melyik? Neked van egy ilyen oldalad, ami ilyen férfi magazin, ilyen férfi. A férfi.
1: A player vagy a szervasz.
0: És ott is így nagyon sokszor megütik ezt, és ilyen émelyek a gyomra, hogy olvas, hogy nem tudom, hogy ki az, aki tudja ezt fogyasztani. Te is csak munka miatt teszed, remélem egyébként.
1: Persze.
0: Tehát ilyen rettenetes. Na mindegy, visszakanyarodva egyébként ezekre a kajákra.
1: Várjál, vannak itt üzenetek, Zoli.
0: Na, tényleg írjatok, férfi emberek, férfi hallgatóink, szoktatok-e főzni, és miket szoktatok egyébként?
1: Igen.
0: Mi a specialitásotok?
1: A leves habját le kell szedni. Azt írják nekünk.
0: Hát, hogyha keletkezik. Én lassú tűzön szoktam, nekem nem keletkezik rajta ilyesmi, igazán. Uh-huh. Meg úgy elveszik rajta, hogyha van is egy pici. Nem szoktam leszedni magyarán.
1: És érzeljük haverom, hogy debéna vagy. A csirkelábnál. A csirkelábnál, mi ez mit jelenti a csirkelábnál? A csirkelábnál kell kezdeni a szopogatást? Lehetséges, hogy erre gondolt. Vagy lehet, hogy ő így szopkodja, nem tudom. Szóval a lényeg az,
0: hogy... Érdekes, hogy csirkelem egyébként az érdekes, hogy gyerekkorban szerettem, mert akkor úgy mindegy, akkor nincs még a rossz érzés bennem az ilyen dolgokkal kapcsolatban szerintem. Vagy legfeljebb azt mondod, hogy hú, ez undorító, ezt nem akarom megkóstolni se. Ha meg eszed, akkor meg úgy nem foglalkozol azzal, hogy most nem tudom, emberi kézre hasonlít, vagy tudom, nem jutottak ilyenek az eszembe. És aztán elkezdtem ezzel gondolkodni, és én nagyon sokáig nevettem, és egészen nem tudom, hát egy ilyen 20-25 éves időintervallum maradt ki, amikor nem ettem egyet, és aztán megint rászoktam, és igazából azóta én imádom. Tehát rájöttem, hogy hát persze, visszajöttek a gyerekkori ízei. Úgyhogy nem érdekel, most már úgy néz ki, mint esetleg, egy ilyen kis filigrán emberi kéz.
1: Esetleg lehet azt venni úgy többet?
0: Lehet, persze, mindenhogy lehet.
1: De olyan nincs különben, hogy ilyen, hogy csirkeláb, paprikás, vagy valami. Az nem létezik.
0: Szerintem tuti, hogy van. Tehát mindent kitalálnak. Hogyha zuzapörkölt
1: van, zuzapörkölt
0: van. Ú, az milyen finom egyébként.
1: Azt hiszem, most már ettem valahol. Igen.
0: Persze, szoktak meg, de igen. Tényleg megveszed ezt az apró, és leves apróléknak valót veszel, és akkor azt így úgy, ahogy van, beletesz, és így megfő együtt, és akkor szerintem ott mindent lehet együtt főzni, aztán ezt az aprólékot esetleg kiveszed, leszűröd, hogyha éppen szükséges, nem tudom, a levest, és akkor na, ennyi a fazon. Tehát, hogy nagyon sok jó megoldás van. Nem? Tehát én mondjuk fölöslegesnek tartalmazom, hogy egész csirkét, akkor jó, hogy nem onnan kezdte egyébként, hogy recept kutyaütőknek, és akkor erről meg kell ölni a csirkét, meg lekopasztani, meg nem tudom. Tehát, hogy így, érted? Tehát, meg kell venni azt, amiből te szeretnéd főzni. Van készen mindenhol. Nem csak a boltban, nem csak ilyen modern életet élünk. A piacon is van. Megveszed négy lábat, hogyha azt jobban szereted, és akkor azt úgy megfőzed.
1: Érdekel, hogy van csirkeláb paprikás, létezik.
0: Hát gondoltam, persze.
1: Meg a másik az, hogy néha elmegyek évente párszor egy kínai boltba, igazi kínai boltba Budapesten, és ott vannak fűszeres csirkelábak úgy egyesével bevákumozva. Majd hozok neked egyszer, nem tudtam, hogy te ezeket szereted ennyire. Azok mit? Különben finomak.
0: Mi?
1: Hát csirkelábak, Zoli, de úgy, hogy be van fűszerezve, ilyen spéci fűszerek vannak nekik, uh-huh. ilyen, mint egy pác, és akkor egyesével ilyen vákumcsomagolásban be vannak csomagolva.
0: Ja.
1: Én ott próbáltam egy csomó mindent, nagyon spéci ízvilág az, és különben meglepően nem rossz. Csak aha, hülyén hangzik, aha. De nem rossz, majd egyszer hozok neked, kipróbálod. Hátereket is bejön.
0: A csirkelebevés Szatyi írja, rettentő egyszerű, beveszed az egészet a szádba, és köpködöd a tenyeredbe a csontokat. Én nem tálba szoktam, de amúgy tényleg. Én mondjuk nem, én az ujját az így külön harapom le, és akkor azt úgy átdolgozod odabenn, és akkor a csontoktól így megszabadulsz.
1: Ja, úgy kell lenni. Én azt hittem, hogy az olyan, hogy elkötött, csak le kell, tényleg, hogy lebírod úgy szopkodni.
0: Hát aztán már ott a kis, most ilyen undorító tényleg, de hogy inkább az a kis alkar rész, vagy a szár része, ott már meg tudod fogni fizikailag, de azok az új részek, azok nagyon picik, tehát nincs mit fogni, nem hozzá se érsz, nem férsz hozzá. Úgyhogy ezt így le kell maradni.
1: Soha életemben nem ettem, úgyhogy majd nem tudom. Szóval ez ilyen. Na, hogy kell elkészíteni ezt a maradék csirkéből ezt a kaját? Aztán darabod fel a csirkét és a zellert, eddig oké. Keverd össze a többi cuccal, és edd szendvicsel vagy magával, egyenesen a tából. Ja, ennyi, hogy a zeller, meg a majonéz, meg a mustár, a tabaszkó szósz, só és bors. Ja, mondjuk ez tényleg egyszerű kaja. De különben minden egyszerű, ha csirkehússal csinálsz, főleg csirke mellel. Én így szoktam enni, persze nem én szoktam megsütni a csirkét, sajnos, de ezzel millióféle jó kaja van. Én nekem ez egyik fő táplálékom.
0: Súlyos fenntartásaim voltak ezzel kapcsolatban, biztos nem tudom megcsinálni, aztán csak így elkezded, és akkor aztán megy, rájössz.
1: Ja, nem, nekem egy nagyon hülye problémám van ezzel a csirkével, ezt nektek bevallom őszintén. Elmondták már a megoldást, hogyha a boltba veszel csirkét, csirke mellett, és amikor azt kibontod, akkor az, amíg el nem kezd sülni, annak egy olyan büdös ja, szaga van, hogy az érted nekem, nekem a kis agyam fáj tőle.
0: Le kell mosni. Mindenki, és akkor így.
1: Igen?
0: Aha, de le kell mosni. Én mindig le szoktam mosni, persze. Lemosod szépen, mit tudom én, viszonylag alapos, hogy át dörzsöl így a kezeddel, és akkor lemegy az a kis réteg az a róla, ami keletkezik nyilván, aminek lehet egy ilyen vellégszaga, vagy egy olyan valami jelleg, ami undorító, és onnantól kezdve tényleg semmilyen szaga nincs. Én legalábbis nem tapasztalom. Főleg, hogyha te nem tudom, elkezdesz már, nem tudom, hagymát aprítani mellé, meg ezt a szemaszt, akkor nyilván ezek az illatok dominálnak elsődlegesen, úgyhogy nem lesz ott semmi. Majd próbáld ki.
1: Ezt mert kipróbálom.
0: Bevállalni.
1: Jó hangzik. Na, krémsajtos sült spagetti. Ez mondjuk, ez lehet, hogy jó. Ez csak egy több dolog van ebben. Ezt még átvesszük?
0: Nézzük meg.
1: Figyelj, nagyon sok minden kell hozzá. Fél kilogramm spagetti, egy evőkanál olívaolaj, az haláli volt, basszus, nem tudom, Tandari hallgatsz-e minket, az egyik haverom Ausztriában van, és ő most már olyan régóta van kint Ausztriában, csak velünk beszél magyarul, hogy ő már időnként, mikor magyarul beszél, akkor dobálja be a német szavakat, imádjuk, szétszedjük mindig, annyira szórakoztató, hogy az borzasztó. De egy nagyon rendes fickó, és most mikor majál is osztunk, akkor az volt a sztori, hogy ő volt a saláta felelős, és küldött egy hangüzenetet, és így mondja, hogy ó, sziasztok, akkor úgy gondoltam, hogy akkor készítek akkor egy jó nagy tál sopszka salátát, amiben ugye lesz mindenféle finomság, meg ugye feta, de azon gondolkoztam, hogy mit szólnátok ahhoz, hogy egy kis oliven olajat is teszek vele, és tudod, innentől kezdve apám szétszettük, mondtuk, hogy micsoda, hogy nem tudod, hát ha oliven olaj lesz benne, akkor mehet, akkor biztos, akkor csinál a salátát, de akkor biztos, és persze, amikor megérkeztünk, akkor mondtuk, hogy az olivenes saláta, itt van, tudod, hát, de tudod már, milyenek az emberek, de mindegy, szóval egy evőkanál oliven olaj kell, fél kilogramm darát ma arra, hús végre, az már jó. Egy kisebb fej vörös hagyma, só, fekete bors, kettő konzerv darabot paradicsom, na ezt én használom különben, amikor, ja, csilis babot tudok csinálni, ahhoz ez kell, úgyhogy az kell. Egy tejáskanál szárított bazsalikom, fél tejáskanál szárított oregano, fél tejáskanál szárított petrezselyem, de szerintem ez mindig lehet ízlés szerint, fél tejáskanál csili paprika, fél bögre krémsajt, 120 g krémsajt, 120 g tejföl, 120 g sajt reszelve, és 120 g hát meg én valami sajt, most ez nálunk mi az,
0: hát
1: a Monterey
0: Cheddar,
1: Jack
0: Cheddar
1: sajt.
0: Meg Monterey Jack, ilyeneket javasol.
1: Mi azt ismered?
0: Ergo, vegyetek trapistát, meg Edamer szírt, meg vagytok oda, hogy valamilyen füstöltet. Ezért ez a magyarországi.
1: Igen. Első lépés. Meleg is derül a sütő 180 fokra. Nekem ezzel már néha bajom van. Finoman ken ki olaj egy kisebb tepsit. Ez rendben van. Másik lépés. Nagy fazékban forró sós ízre főz ki a tésztát a csomagolásra szereplő instrukciók szerint. Ezt is meg tudom csinálni. Harmadik lépés. Egy nagy serpenyőben forrósíts olajat közepes lángon. Jó? Tedd bele a darált húst, a hagymát és pirítsd addig, amíg a hús meg nem barnul. Na látod, de én először mindig a hagymát pirítom. Nem úgy kell? Együtt kell a kettőt? Na mindig.
0: Hát, én úgy szoktam egyébként, hogy én is külön veszem, de külön. Te nem pirítod, igen. Tehát külön a hagyba elő, ha, hogy nem kell megpirítani, hogy átlátszó legyen.
1: Igen,
0: és akkor megy, igen. Akkor megy a hús na, mellé, hát. Tehát nekem ez a...
1: Igen, én is így. 3-5 percig fog tartani az egész, figyelj arra, hogy a húsdarálék össze ne ragadjon. Ja, hát én múltkor csináltam olyat, és elfelejtettem kivenni, Jézus Isten. A fagyasztóból. Úgy kellett csilis babot csinálnom, hogy belaraktam az edénybe, és akkor úgy, ahogy melegedett, akkor próbáltam folyamatosan szétverni. Tudod,
0: igen, jó az.
1: De jó
0: az.
1: Volt a végén. Negyedik lépés. Kevert bele a konzervparadicsomot, a bazsalikomot, az oregánot, petrezselyemet, csilit, sózd és borsozd ízlés szerint. Kedvencem, a haverommal arról beszélgettünk, hogy mi ezt elfogadtuk és megszoktuk, de mennyire hülye szó az, amikor mondják, hogy és kell bele még egy csipet só. Csipet? Ki találta ki ezt a szavat? Csipet?
0: Hát, hogy mire jó? Tehát, hogy érted? És hogyha tényleg egy csipetsú teszel bele, az éppen nem osz, nem szoros, szerintem semmiben, főleg hát miután nagyobb mennyiségű ételről beszélünk, hiszen...
1: Csipetsú?
0: Érted?
1: Az, hogy a ötödik lépés egy tálkába kavart fel a sajtkrémet, meg a tejfölt. Na figyelj, most fog ez összeállni. Az előre kikent tepsibe rétegezd fel a megfőtt tésztát, eddig stim. A sajtkrémet és a darált húsos paradicsomos szósz szórd meg reszelt sajta, tedd bele a sütőbe, és süss 15-20 percig. Amíg bugyborékolni nem kezd, és át nem sül. És akkor ezt utána lehet tálalni friss petrezselyemben.
0: Ez jól hangzik egyébként.
1: Ez az első, ami jó hangzik, ami tetszik ebből is listából.
0: Igen, a fied lekövethető egyébként. Én most pont beugrott, hogy múltkor is beszéltünk valami receptekről, és valamilyen, nem tudom, ilyen diétás, és nagyon finom, és nagyon jó, és én ott annyira elnyert a tetszésem egy ilyen valamilyen gombás, tejfölös, sajtos tészta, de ez elő kellett készíteni, és akkor abban ment bazsalikom, nem tudom, paradicsom, ízé, tehát ilyen olaszos volt az ízvilág, baby spenót, meg nem tudom, és ezt így otthon megcsinált, és annyira finom lett, igazából tudod, az utolsó szemig így elfogyott az egész, pedig elég nagy adag született ebből. Szóval így brutálisan jó dolgok ezek igazából. Meg hát tudod, jó még az AI-tól kérni recepteket.
1: Ilyet lehet.
0: Szerintem, hát minden lehetne.
1: Jó.
0: Minden lehetne. Az, és akkor azt mondta, hogy nem tudsz mit csinálni, akkor oké, nekem sem nagyon sok vonatkozásban, szerintem egyikünknek sem, de hogy így szerintem még azt is meg lehet tervezni, nem tudom, akkor erre a hétre javasolj minden napra a recepteket.
1: Hát biztos, hogy ad valamit.
0: Ilyen olyan ízvilágokban, tudod, hozzáteszed, hogy meleg van, nyár van, kicsit lehet könnyedebb.
1: Hozzáteszed, hogy meleg vagy?
0: Igen. Hát mármint, hogy te. Meleg van a határba.
1: Na. Adriana azt írja, sziasztok, a dédim tanított főzni még 14-15 éves koromban, és ő mindig enyhe elcetes vízzel mosatta a nyers csirkehúst. Úgy mondta, ez mindent levisz.
0: Anyukám írta egyébként, hogy áztatni is lehet amúgy, akár több körben is, akkor teljesen lemennek róla ezek a...
1: Komolyan?
0: Kellemetlen szagú rétegek.
1: Ezek a bridi cuccok?
0: Laci írja, hogy szokott...
1: De várjál, nem fejeztem be még, ja, amit Adriana írt.
0: Szóval Laci ír...
1: Szóval azt mondja, hogy ecetes vízzel mosatta a nyers csirkehúst, úgy mondta, ez mindent levisz, ami nem odavaló. Utóirat, egyébként a szaga van, az már nem friss árura óta. De nem úgy van szaga, hanem van egy specifikus valami.
0: Igen, nyers húsnak a szaga, az amit téged zavar. Ugye elsőre, de mondom, tudom ezt, hogy melyikre gondolsz, megszüntethető azzal.
1: Aha, most na, szuper. Akkor
0: Laci írja, hogy Norvégiában dolgozott sokat, ott Skót társai főzési tudománya katasztrófa volt, muszáj volt megtanulnia jól főzni, ugye az Akvarisa barátunk írja ezt, aki azóta mindent főz, levestől pörköltik, sülteket és minden.
1: Oszi azt mondja, hát ez szuper.
0: A konyhájában.
1: Azt mondja Atti, hogy az ecet az biofertőtlenítő. Hát igen, az a takarítani is lehet meg
0: igen.
1: Minden.
0: Szóda bikarbóna is jó. Na, az meg szaktalanít, hát szóda bikarbóna ez be a csirkét.
1: Abban a tüzet lehet oltani.
0: Aztán majd büfizgetsz az elfogyasztása után.
1: Oszi azt mondja, hogy fiúk, savanyú leves, hogy megy nektek? Hát fogyasztása megy, elkészítése nem.
0: Savanyú leves, az a disznótoros?
1: Vagy az a korhely leves?
0: Az más.
1: Az más?
0: Az a belsőséges őrület, hát ami Dávid is most itt megerősített, az a savanyú leves, én arra asszociáltam.
1: Belsőséges őrület? Nem nagyon vágom, hogy az mi emlékeiből előtt tudod
0: húzni. Disznótorok során szokott lenni egy ilyen savanyú leves.
1: De mi van
0: és
1: benne?
0: Abban vannak, hát minden, ami nem tudod. Ki jött abból az állatból?
1: Minden dirív darab?
0: Belsőségek. Tehát, hogy savanyú
1: leves. Nem hiszem, hogy ezt én ettem.
0: Borzasztó.
1: Ilyet. Nem, korhelylevest, azt ismerem, azt hittem, hogy arra gondolt. Uh-huh. De szóval így van. Hát nézd, akkor csak találtuk
0: Sátorolja olyan... új helyleves.
1: Akkor csak találtuk olyan receptet, amit én akár én is el tudtam készíteni. Úgyhogy ez végül is örömmel telt el.
0: Vannak jók,
1: örömmel telt el.

0: falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv.
1: Pannon reggeli.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
3: Mi durva ez a márkamánia, most nem tudom, hogy ezt múlt héten meséltem-e a műsorban, vagy csak műsoron kívül, meg nem tudom, hogy egyáltalán neked meséltem már erről, hogy például itt Szabadkán is az megy a sulikban most, hogy a fiúk az iskolai szünetben lehúzzák egymásról a nadrágot, tehát hogy itt a feneküknél így kifeszítik a nadrágot, kihúzzák, és lefotózzák a címkét. Mert van egy olyan applikáció, ami meg tudja állapítani a címke alapján, hogy az hamis vagy eredeti-e.
0: Aha.
3: Tehát most rajtad van valamilyen szabadidő nadrág, ír rajta valamit, ott az embléma, de hát lehet, hogy hamisítvány.
0: Igen.
3: És akkor most ezt nézik, és hogyha ne adj Isten, valaki nem eredetiben van, akkor arra a gyerekre rászállnak. Ez
0: de
3: nagyon ijesztő, nagyon
0: ijesztő
3: egyébként.
0: Nem is értem.
3: Hát, hogy most fölhúzol egy szabadidő nadrágot, ami, mit tudom én, most mondok egy tök mindegy Adidas, a gyere rajta, hogy Adidas. Aha. És akkor te ilyen ártatlan kis gyermek vagy, mész a suli udvaron, és akkor a kretén osztálytársaid oda mennek, és akkor itt a fenekedbe befotóznak.
0: Aha.
3: A címké, nadrág címkéjéhez, és akkor az applikáció megmondja, hogy az eredeti, ami rajtad van, vagy egy piaci hamisítvány.
0: Én tudom, hogy ezt én hogy kezelném.
3: Én is tudom, hogy kezelném, csak nagyon, tudod, most a gyerekek, tudod, milyen gonoszak.
0: Persze.
3: Tehát, hogyha valakire így rászállnak és kiközösítik, a másik nagyon durva sztori, amit most néhány héttel ezelőtt hallottam, de lehet, hogy erős beszéltem már múlt héten a rádióban. És még van egy ital, ami szintén a TikTok miatt lett nagyon felkapott,
0: igen, ezt
3: 1000 dinárba kerül, és akkor azt csinálják
0: de
3: itt
0: nem
3: a
0: annyiba kerül különben, de mindegy.
3: Szabadkai sulékban, hogy na, én megtehetem, hogy veszek ilyen italt, és akkor, na, gyere csórikám, ha szeretnél egy fotót a közösségi oldalra az én kis dobozos italommal, akkor odadom neked, lefotózlak, és akkor 100 dinárba kerül. Ha szeretnél beleszagolni, milyen illata van ennek a fantasztikus italnak, akkor az meg nem tudom, 150 dinár. Aha. Úgyhogy nagyon ijesztő egyébként, hogy ez megy.
0: Nagyon, rendkívül. Az ember ebből látszik, hogy az ember alapvetően rendkívül gonosz.
3: Igen,
0: nem rosszból.
3: És a gyerekek is egyébként.
0: Hát, tehát, az ott, ő, a gyerekek nőnek fel. Hát,
3: igen. Igen.
0: Hát, ennyi
3: tudod, emiatt megy a kiközösítés. Szóval gáz.
0: Igen.
3: Meg hát vannak ilyen, nem tudom, most én a lányomnál látom, van ilyen parfüm, ami szintén TikTokon megy. Meg hát ugye vannak ezek a Stanley Cup-ok, amik ilyen óriási kulacsok. Ilyen,
0: ja, így hívják. De ezen gondolkoztam, hogy hívják ezt
3: hát
0: a napokban. De ezt is tőled
3: akkor
0: tudom. Azóta figyelem, amióta te mondtad nekem ezt.
3: Én nem is tudtam, hogy mi ez, csak akkor ők mondták, hogy jaj, hát igen, hát ez megy. De nem tudom, hogy honnan tudják egyébként, mert nekik nincs TikTokuk szerencsére.
0: Jó, hát tehát biztos, hogy már mikor már 86-dik.
3: Biztos megy a szöveg, persze.
0: Persze, megy náluk. Én nem tudom, én erre az a megoldás, persze, ez vekánféle megoldás van, ami tudod, vagy működik, vagy nem. De ez, amikor mondják, hogy tudod, mert a szülő erőteti a gyerekre a dolgokat. Én egyre erőtetném, hogyha valószínű lenne egy fiam, az biztos, hogy amint lehet, az küzdősportra járna abba a pillanatban, de hát én megtanítanám, hogy az élet az kemény. Ezt nekem, amikor valaki megpróbál le, hogy hívják így fotózgatni nadrágot, akkor csak így paf, egyszer próbálná meg. Aztán többet nem fotóznám. Én hiszek, tudod, én sokszor mondom, valószínűleg vissza kell fogjam, mert túlérzékeny a világ ehhez az életfelfogáshoz. Én hiszek az erőszakba. Abszolút nem lehet anélkül. De hát jó van, ez egy ilyen dolog. Vagy legalább a félelem ott kell, hogy legyen. De csak úgy lájtosan, hogy ilyen emberek fizetgessenek azért, hogy nem tudom én, tudod így, hogy mit fizetgetsz, menj anyádba, kijönteném az egész, hogy hívják, ezek fejbe kólintanám azzal az üdítőit, aztán majd meggondolnám. Én így csinálnám, na hát most
3: hát,
0: én ez vagyok.
3: Ezzel de persze, szülők, de nagyon sok olyan
0: igen,
3: szülő is van,
0: persze,
3: tudod, akinek ez igen számít, hogy jaj, hát igen, az én gyerekem, az
0: ebbe
3: vissza
0: benne
3: egy
0: ilyen van,
3: az iskolában.
0: Ebben logikában benne van az, hogy téged is fejbe fognak kólintani néha, és akkor aztán tanulod szépen a határokat, nem
3: igen,
0: tudom én valahogy
3: igen. Egyébként
0: hiszek
3: igen
0: ebbe valahogy. De tudom, hogy nem szabad ilyeneket mondani, a manapság már mindenki nagyon-nagyon érzékeny, nagyon-nagyon érzékeny. Kis babákat nevelünk, de én nem szólok bele, mert ugye én nem vagyok benne a játékban, csak így látom.
3: De ez nagyon gáz, szóval hogy nagyon-nagyon gáz irányba halad ilyen szempontból
0: gáz,
3: a világ.
0: Katasztrófa.
3: Épp most ez a konkrétan ez a kulacs-szerűség, vagy nem is
0: igen
3: kulacs, hanem ilyen, mit tudom, én nem is tudom, mi ez. Olyan, mint egy pohárcs, ilyen nagyon nagy, azt hiszem, ilyen másfél literes, meg van hozzá ilyen szívószálszerűség is. Ez annyira felkapta a TikTok, egy ilyen 55 euróba kerül.
0: Igen.
3: Jó
0: esetben. Jó jár az, aki árulja.
3: Az nagyon jó jár. Igazából. Tehát igazából az a lényeg, hogy bármit árulsz, árulok valami nem tudom, papír fecnit, az a lényeg, hogy TikTokon nyomassam, itt nálunk technikus váltás történt, szia Viktor.
0: Szia.
3: TikTokon nyomassam, és akkor 50 para helyet kérhetek érte 50 ezer eurót, mert befutott a TikTokon, hát kösz
0: szépen. És akkor muszáj, hát, de végül is értem én ezt valamilyen szinten, mert mi is csak a gyerekek voltak akkor nálunk, ugye az ott a lényeg, hogy kinek van eredeti lábbelie, és akkor szegény szülők ott kelleti vegyék, pedig ők mondták, hogy ez hülyeség, minek, de mi mondtuk, hogy kell, mert ez fontos, a ma meg már ez egyre durvább és egyre szélesebb körű. Úgyhogy nem teljesen értem és érzem át, ugyanez volt ugye nálunk még, de akkor nem is léteztek mobiltelefonok, most ugye van minden, és akkor én is egyszer kérdeztem az egyik haveromnak, nagyon pici volt még a fia, és mondom, kérdeztem, hogy de mit csináltak vele, vagy minektek a lényeg, azt mondja, és akkor mikor ezt meséltem már akkor, és akkor mondta, hogy az a lényeg, hogy minél nagyobb legyen a kijelző, vagy almás legyen. Az almás akkor az mindent üt, de ha nem almás, akkor legyen minél nagyobb a kijelző. És akkor szuper hülye, a gyerekek játszanak rajta. Szóval, igen, pofon kell, sok-sok pofon. Ez az én véleményem, nagyon halkan. Ez felháborító. Felháborító tényleg, ami zajlik. De mondom, én ezt így nyugodtan, én ebben nem vagyok benne, úgyhogy engem ez igazából hidegen hagy, csak így, mikor így meséled, akkor így nagyon rendet kéne tenni. Jézus
3: Isten. Igen, nálam, vagy hogy mondjam, a gyerekeknél, tehát én beszéltem velük most erről, tudod, befotóznak a nadrágba diákok, mit tudom én. Aha. De nem tudom, hogy ezt meddig lehet tartani, vagy mikor próbálják kiátszani majd az én rendszeremet, mert én alapvetően ilyenekben nem megyek bele, tehát nem csinálunk hülyeséget, meg nem foglalkozunk hülyeségekkel, tehát most van, mondjuk ilyen kulacsuk van, de azt ajándékba kapták, tehát hogy van nekik egy kedves nagy nínyük a húgom, aki szintén képben van ezekkel a trendekkel, de például nekem az is ilyen megdöbbentő volt, hogy múltkor délutános voltam itt a pannom, és akkor rám ír a lányom, hogy neki van zsebpénze, és akkor ők elmennének parfümöt venni, hogy tudja, hogy miért szeretne, ezért elmehet. Mondom, oké, mondom, menj, most ez ilyen életben vágom fontos, ma délután megejteni, akkor menj. És akkor elmentek, nem tudtatok 45 percig, választották az illatot, nem tudom. És akkor hazaérek este, és így naívan mondom, hát mondom, mennyibe került ez a parfüm. Mondtam, tudod, a gyerek parfüm, mit tudom én, 500 dinár. Most annyi, mert vannak ezek a frozenes parfümök, mit tudom én. Hát 3200 dinár volt, és tudod, én így néztem, mondom, 3000, de mondom, milyen parfüm ez?
0: Gyerek parfüm?
3: Hát nem, aztán kiderült, hogy nem, de hogy hát igazából mindenki ezt használja, aztán a Marci is mondta, hogy jaj, ez az illat, hát ezt az illatot tudom, az egész iskolában ezt lehet érezni, minden csaj ezzel van beparfümözve.
0: Ó, Jézus, de nehéz ez így.
3: És érted, tehát 10 éves gyerekekről beszélünk, úgyhogy ha velem ment volna parfümöt, oké, zseppénzéből vette, végül is azt úgy megengedem, de hogy én nem vettem volna 3200 dinári parfümöt a 10 éves gyereknek, az is biztos.
0: Aha.
3: Szóval...
0: De látom én is különben haverjaimnak a gyerekek, nagyon mennek ezek a dolgok, de ezek reálisan. Nem tudom, hogy mikor fogják fel, mert van, aki felnőtt korában se fogja fel, ez nem számít.
3: Hát,
0: vagy...
3: meg az az érdekes egyébként, hogy... Hogy mondjam, tehát szülőként nehéz, mert hogy tudod, benne van a pakliba az, hogy kiközösítik a gyerekedet. De az, hogy kiközösítik, az ideglenes lehet, csak azt a gyerek nem fogja fel. Tehát még hogyha csak 10 napra közösíti ki az osztály,
0: neki az már tragédia.
3: Akkor is az trauma. Viszont mondjuk az én szüleim is olyanok voltak, hogy nem engedtek az ilyen hülyeségnek, nem volt nekem telefonom, nem volt semmit, középiskolás voltam, amikor lett, meg ők abszolút nem adtak erre. Tehát, hogy nem volt ilyen, hogy most jaj, majd ez, meg az, meg jaj, jön a filozófálás, mert az osztálytársaknak ez van, az van. És tudod, én mindig olyan gáznak éreztem magam ilyen szempontból, tehát mindig az volt, hogy így, jaj, oké, tehát megvették ők is, amit úgy szerettem volna, mit tudom, de nem mentek bele ezekbe a szélsőséges dolgokba, hogy igen, most ezek 1000 euró, nem tudom, milyen cipő, mert most mindenkinek az van, vagy mit tudom én. És én emlékszem, hogy nekem ez úgy olyan gáz volt, vagy tudod, olyan ciki, de aztán meg már, amikor felnőtt vagy, akkor meg tudod, vagy amikor vannak saját gyerekek, hogy igazából ez az egyetlen módja annak, hogy ne szálljon el a gyerek. Tehát, hogy ne legyen az, hogy tudod, aztán követelőzik, meg mindent akar. Tehát beszélgettem most egy ismerősömmel, és mondja, hogy ott hallott egy ilyen beszélgetést, hogy a kislány mondta az anyukájának, vagy az anyuka, hogy hát akkor majd nem tudom, melyik cipődet fogod felhúzni a következő ünnepségre, és akkor felejtsd el, az a cipő egyszer már volt rajtam, eszem ágában nincs azt fölhúzni, én újat akarok, és akkor mondta az anyuka, hogy hát nem fogok megint új cipőt venni, és akkor mondta, hogy de, már pedig fogsz, de fogsz, és akkor érted, ez egy kislány, tehát egy kisgyerekekről beszélünk, igen, akik ránőnek a szüleik fejére gyakorlatilag, úgyhogy ha meg kell húzni a határokat, hát csak nehéz nyilván.
0: Vagy hagyod, hogy vagy kőgazdag, vagy kifizetsz mindent, aztán lesz is szörnyetek, aki felnőr, azt akkor viszontlátásra.
3: Igen, az is egy megoldás.
0: Csak aztán tönkre megy, teljesen megőrül. Aztán legalább posztolgathat az Instagramra.
3: Igen.
0: Úgy, hogy hallgattak, akkor arra jövök rá, hogy ez a mai világ tényleg milyen szörnyű. Anett, ne szomoríts-e korán reggel. Most kezdve érdekel, és magyarázkodnom, kire éppen fotózgatnál, és akkor mondanám, hogy mit fotózgatsz, ember? Egy bót van Szabadkán, ahol az én méretem válnak rá. Menj, hát az fotózd az összeset. Divatozhatnék én miért, és akkor mi a vádlim közepégén, az eredetlen a drág boli. Zaboli, mert ahogy szokták mondani különben. Érted, volt ez a periódus, emlékszetek egyszer itt különben, innen jött végül a megoldás, mert volt egyetlen egy márka, aki különben egy szabadkai gyár, akik árultak falmerokat, csak aztán az volt a baj, hogy utána annyira a minőség valami megváltozott, valami történt, egyre
3: pedig
0: kevesebbet.
3: Pedig az árak azok egyre csak
0: jó árban vannak.
3: Igen.
0: Én kényszerből évekig vásároltam az ő termékeiket, mert egyszerűen ott volt a méretemben. És akkor az volt, hogy vettem, és akkor az volt a fura, hogy ezt meséltem annak idején, hogy nem úgy adta meg magát a nadrág, hogy elszakadt valahol, hanem úgy, hogy kint voltál a városban, valami, és ez csak az anyag a fenekénél, vagy nem tudom, ott a feszület, csak azt, hogy és így mind a Halloween is szétment az egész.
3: Hát ugye, ez mindig ilyen izgalomban teltek a napjaid, amikor kimentél emberek közé.
0: És akkor használtam egy évet, már akkor már sem tudtam, hogy mikor lesz. Tudod, cserébe, de legalább egy 50 euró, vagy nem tudom mennyi volt akkor, mikor én vettem. Nem tudom most mennyibe kerül, de mindegy. És akkor azt elmondom, kiakadtam, és akkor elindultam Újvidéktől Budapestig, Budapesten. Hál' Istennek összetalálkoztam egy magas barátommal az egyik ilyen nagy bevásárlókkal, mondtam, hogy basszus, hol veszel a nadrágot, könyörgöm, mert mondom, már Újvidéktől jövök, nem találok sehol. És akkor mondta, hogy van egy-két bolt, de mondom, még sincs ez rendjén, azért már Budapesten nem járunk nadrági. És akkor itt a hallgatóknak mondta, hogy mondom, segítsetek már, mondom, nem igaz, hogy valahol, nem, valahol biztos lehet. Hát nem én vagyok az egyetlen magas ember, akinek farmer nadrág, könyörgöm már. Mondom, én vagyok ennyire béna, tudod. És kézzel, hát és az Agárdi állt az ajtóm, amikor mentem haza, és mondja, hogy amúgy hallgattam a műsort, azt mondja, figyelj csak, itt ülünk, itt a Strossmayer utca végén van a körforgalom, ott van egy bolt, ahol ilyen nagy dögöknek árulnak cuccokat, és azt mondja, nézd már meg ott, mert szerintem van. Bemegyek, és ott csak ott vásárolok. És még ott is képzeld el olyan, hogy nagyon sokszor
3: van
0: az van,
3: reggeli
0: hogy...
3: hatása.
0: Igen, és ott is sokszor van az, hogy mondom, bemegyek, és mondom, jó napot, egy feketét kell, fekete nadrág kell, hát az most egy 3 hónapig nem lesz. De úgy van, hogy mindig úgy
3: olyan
0: kell venni, hogy...
3: nagy vagy, hogy 3 hónapig kell, hogy varják.
0: Hát igen, azért, mert külföldre dolgoznak, és amikor olyan a nagy megrendelés, akkor igazából mindig ugye ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy külföldre dolgoznak, de mindig valamennyit levesznek abból, vagy nem tudom, hogy megy a logika, és akkor abból mindig van egy pár darab. És akkor bemegy, és akkor mindig előre kell gondolkodni. Ma van fekete, akkor ma feketét veszünk. Tehát nem az van, hogy bemegyek, az válogatok, hanem érted. Szóval egy kicsikét más világ ez. És akkor mindig azon gondolkozok, azt figyelem, hogy van egy szomszédom, aki 2-10, akit még trénerken kívül nem láttam semmi másban. Valószínűleg azért, mert nem is bírna magának venni szerintem.
3: Lehet.
0: Ott már. Igen. Ott már viszontlátásra.
3: Hál' Isten, trénerket gyártanak minden méretben.
0: Az van minden méretben, Jézus
3: Isten.
0: Nullás
3: mérettől.
0: Jó, meg ez nem kell messzire menni, hát Palicson gyártanak személyre szabottat. Úgyhogy ez
3: jártam,
0: van egy
3: úgy
0: hely.
3: Igen.
0: Úgyhogy nekem
3: igen.
0: Is van olyan. Ott Palicsról, úgyhogy akkor az ott egyértelműen
3: Palicson
0: jó
3: megoldás.
0: Palicson
3: most így kapásba eszem, és ott 2 egyébként,
0: igen?
3: Akire gyárt. Igen. Az egyiküknek nincs üzlete, hanem ők csak így megrendelés alapján.
0: Na látod, úgyhogy ez itt a megoldás. Szabadidőruhában erősek vagyunk, maradjunk ennyibe.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Hogy milyen a pannon reggeli? Burek?
1: Nem!
0: Rántotta?
1: Nem!
0: Paprikás csirke?
1: Nem!
0: Pálinka?
1: Nem!
2: Megüljük a gyomrod. Móka és Kacagás 4 órában a 91.5-ön. Ágyba visszük a reggelit.
3: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
4: Itt a hallgatók nem értik, hogy mi az a családi parkoló, meg mi az, hogy ha valakinek nincs gyereke, az nem család. A családi parkoló az azért családi parkoló, mert egy kicsit nagyobb, mint a többi. Mm. És azért nagyobb, hogy amikor a gyerekek kibeszállnak, akkor lehetőleg azért ne ugorjanak ki egy másik autó, vagy éppen egy parkoló autó elé, meg hogy legyen hely kiszedni a babakocsit.
5: Na, ezt nem
4: csak
5: tudtuk,
4: így elmondom.
5: Ez jó, ezért, hogy
4: ezért.
5: De van egy új parkoló kategória.
4: Ugyanilyen a mozgássérült is azért nagyobb, hogy ott ki tudják szedni a kerekes széket, meg ilyesmi.
5: Azt értem, de van egy új parkoló, nagyon gondolkoztam, kár úgy utólag, hogy nem fotóztam le, de hát nincs ez messze. Van, azt mindenki különben figyelje meg, ez egy nagyon érdekes valami. Lehet, hogy te tudod, hogy mi ez. A Lidinél van, de ennél, amelyik a kórháznál van. A bejáratánál van két rokkant parkoló, és mellett egy nagyon furcsa parkoló van. Képzeld el, rögtön a rokkant parkoló mellett van egy nagyon keskeny, rendkívül keskeny, fehérrel kijelölt parkoló, aminek a közepére egy emberjel van rajzolva. És rohadtul gondolkozok, hogy Jézus Isten, na ez micsoda? Mi az a rokkant parkoló melletti emberjellel ellátott parkoló, ami keskeny? Meggondolkodsz, hogy mi az ember parkoló? Odáll egy ember és áll, várja, amíg nem tudom elképzelni, mi fér oda. Biciklimot, nem, a biciklit nem oda rakod. Nem
4: de
5: tudom
4: akkor
5: elképzelni.
4: Nem ember lenne oda rajzol.
5: Szóval
4: ez
5: nagyon fura valami. Ez már egy olyan valami, ami ez magyarázat kéne, mert egyszerűen nem érthető így a számomra. Én ilyet még nem láttam soha.
4: Nem tudom, most én is próbálok rá.
5: Nem is tudom. Azt szerintem egyszer lefényképezem, és akkor majd kirakjuk a Facebookra, feltegyük a kérdést, hogy bárki különben tudja, hogy mi ez. Az is lehet, de nem értem a logikát, az is lehet, hogy az a rokkant parkoló mellett azért van, mert hogy az a rokkant parkolónak egy valami része, az valami plusz. Nem tudom, egyszerűen nagyon-nagyon fura valami.
4: Nézd csak, itt igen. Most van ilyen, ez így, most minden meg mutatok képet. Igen. Most találtam egy olyat, ahol ilyen pici, keskeny parkolók vannak is, fehérrel van így körberajzolva.
5: Igen, és az
4: és ez elvileg, ez egyébként ritka, bevásárló központokban szokták alkalmazni. Ez lehetővé teszi, hogy az autó ajtaja teljesen kinyíljon, anélkül, hogy a szomszédos járműnek ütközne.
5: Aha.
4: Tehát, hogy ez igazából egy ilyen szabad hely. És akkor, hogyha a rokkant parkoló mellett van, akkor pont azért, hogy ki tudja nyitni, és akkor úgy tudja mondjuk a tolószéket kiszedni az autóból, meg kisegíteni. Látod? Ilyen. Így, ilyesmi, ugye? Most mutatom
5: képen.
4: Igen,
5: csak volt benne egy emberjel.
4: Igen. Hát az, hogy az ember oda áll, és akkor kipakolja az autóból a...
5: De mondjuk ez, amit te mutasz, nekem mondjuk dupla ilyen széles eszközeit. Volt, de most az mellékes különben.
4: Szerintem.
5: És volt rá egy ember.
4: Nem látta, nem járok oda egyébként abba
5: a... Laca írja, Néda, Geminit megkérdezte. Laca, jó reggelt, azt mondja, valószínűleg a szülőgyerek parkolóra gondolsz. Á, nem. Ezek a parkolóhelyek általában szélesebbek a normál parkolóknál, kényelmesen ki lehet nyitni az ajtót. Nem, ez az, amit Anett mesélt. De azt írja, hogy a mozgássérült parkolók mellett szokták kijelölni ezeket is, hogy a kisgyermekes szülőknek ne kelljen messze parkolniuk. Nem. Micsoda? A mozgássérült parkolók mellett szokták kijelölni ezeket is, hogy a kisgyermekes szülőknek ne kelljen messze parkolniuk. Ja, hogy ez ilyen rokkant családi?
4: Nem tudom.
5: Jó, hát az egy új kategória lenne. Nem tudom, de nem menjünk bele, mert nem tudom. Hát mi most ezt köszönjük, Laci, külön, hogy utána néztél ennek a történetnek. Úgyhogy így, különben alig várom már. Brasnyó Zoli, bassz szeretjük, hogy nagyon szeret zsörtölődni, nagyon sokat. És megbeszéltem vele, hogy csütörtökön azzal fogjuk hintetni a reggelt, hogy elmeséljük ezeket a bolti élményeinket. Nem akarom most itt elülni korán reggel. Meg ma, de hogy Istenem, hogy mik vannak, meg
4: gondolkoztam
5: ember,
4: ezen
5: meg...
4: egyébként tökélek, és ti ezeket bevonzáltak, főleg a Brasnyú. Brasnyú az állandóan küldi a hangüziket, hogy ez volt a boltban, az volt a boltban, velem soha ilyesmi nem történik. Maximum annyi, hogy néha...
5: Oda.
4: Nem figyelek, hát maximum olyan, hogy néha valaki, tudod, így elém áll, mert éppen láthatatlan köpeny van rajtam, és nem vesz észre, hogy én is a sorba várok, de én akkor szólok.
5: Igen.
4: Mondom, hogy én is ide várok, és akkor... Ja, de inkább előre engednek. Szóval gyerekkel nekem vagyok simán, nekem ilyen pozitívak a tapasztalataim egyébként, meg én is előre engedem mondjuk hát állapotosokat, látom valakinek hisztizik a gyerek, előre engedem, nagyon az időseket is előre engedem. Volt olyan, hogy 4 embert előre engedtem, épp ráértem, és így jó tripben voltam, igen.
5: Te különben igen, bele, végül is egy-kettőt bedobhatok a féle tízernek.
4: Igen.
5: Ez egy nagyon érdekes dolog, amikor mondod, hogy előre engedsz valakit. Nem mondom, hogy 100%-ig mindig. De azért oda szoktam figyelni, hogyha nálam van mondjuk, nem tudom, 18, 20, 25, 30 termék, és valakin még látom, hogy áll egy valamivel a kezében, vagy kettővel, akkor általában mondom, hogy fáradjon előre.
4: Persze, igen,
5: én is. Lepittyenti, az kész. De mondom, nem mindig, oké. Hát most én voltam az, aki nem mindig járt úgy, fordítva. Hát, hogy teljesen, tudod, így ültem otthon, és így nagyon ettem mondom, ami édeset, de mondom most, például nem rendelhetek egy nagy palacsintát, mert akkor az a tényleg annyi cukrot visszegben meg fog ülni.
4: Nem annyi cukor, hanem hogyha egy palacsintát ki se hoznak.
5: Micsoda?
4: Egy palacsintát ki se hoznak.
5: Az amerikai palacsint az emeletes olyan nagy palacsinta. Olyanra gondolok, ja. Én már referenztem.
4: Ja, jó van. Ja, na, jó, oké, nem tudtam.
5: Nem, kis palacsintát. Kélek szépen. Anett, én egy közel 2 méteres ember vagyok, 110 kilóval.
4: Jó, tehát az
5: kilóval,
4: sincs
5: de,
4: 700 dinár, hogy mennyi 700 dinár alatt nem visznek ki. Nem, én úgy tudom.
5: 500 alatt nem visznek.
4: 500 alatt?
5: Igen.
4: Ja.
5: Úgyhogy mától rendelhetsz palacsintát.
4: Azért, mert mi, amikor olyan palacsintát rendelünk, akkor 100-at szoktunk rendelni, tudod, tehát a 6-ot vagy mennyit, szóval, igen. Hogy na.
5: Na, szóval ez egy másik történet. 10 000 alatt nem is rendeltek, nektek teljesen mindegy, hogy mi az alsó limit. A lényeg viszont azt, hogy mondom, akkor oké, elmegyek fánkért. Muszáj ennem olyan fánkot, az olyan gyári fánkot, tudod, ami van Lidibben. Elment és vettem azt hiszem 4 fánkot. És 4 vagy 5 fánkkal állok így a sorba, állnék a sorba, és így random úgy, hogy nem néznek rám, így elében beállnak egy ilyen hatalmas kosára. Nem, hogy a kosában megtömve, hanem még le van nyitva az alsó rész,
4: ja,
5: és az is tele van pakolva. És így úgy oldotta meg ez a különben egy magyar pár, ez, hogy így simán beálltak elébem, hogy így nem rám néztek, hanem az, amikor olyan szándékosan erőltetve egymással beszélgettek, hogy ők bebizonyítsák nekem, hogy ők tuti engem nem vettek észre.
4: Meg azt is be akarják bizonyítani, hogy te egyébként nem vagy ott.
5: Igen,
4: te egyébként otthon
5: ott.
4: Vagy, és nézed a tévét.
5: És akkor tudod, így állok, és így mondom, hogy áj, de csak, hogy elmentem egy másik sorban, mondom, én tényleg, de hát, hogy úgy türelmes vagyok én egy ideig. Már igazából nem, én nem vagyok türelmes igazából, nekem körülbelül 15 másodperc alatt engem ki lehet zökkenteni.
4: Azt nagyon utálom, amikor úgy csinálnak, mintha nem lenné ott.
5: Csak hogy nem vagyok ott, és akkor tudod, jó, akkor mindig magamban. Volt a Bad Boys 1 vagy 2 részében, amikor kellett menniük pszichológushoz, vagy valami, és ott gyakoroltatok azt, amikor idegesek, akkor nyugtatni kell magadat, és ott mondták abban a filmben ilyenkor, hogy szúszász. És akkor én is ilyenkor, mikor így beállok, és így beszéltünk, akkor csak így szúszász. A fizikai erőszak nem mond meg semmit. Hülyeskedek nyilván. De igen, szóval ezek ilyen dolgok.
4: Most beugrott, hogy volt egyszer olyan itt a központban, az egyik boltban, hogy ott hagytam a kosaramat tele cuccokkal, mert valami, nem, de nem tudom, hogy mi volt a probléma. Valami ott nem emlékszem, csak tudom, hogy álltam, fél órája álltam ott a kis kosarammal, és ilyen bunkó volt a kasszás Erzsi, és meg valahogy így nem haladt az egész, és jaj, meg így befeszkóztam, és aztán letettem oda a kosaramat, és ilyen bunkó volt a kasszás Erzsi, és meg valahogy így nem haladt az egész, és jaj, meg így befeszkóztam, és aztán letettem oda a kosaramat, és kisétáltam.
5: Ennyi?
4: Ennyi.
5: Komolyan? Nem bírtad?

0: különben megőrülsz.
1: Én minden nap eszek édességet igazából. Anett. Just checking in. I know it's a lot going on right now. So, how you feeling?

0: Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
1: Bomax.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: kezdődik, abba kezdődik, kezdődik.
1: Szólj anyádnak is.
2: Pannon reggeli. Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
3: Magyarul.
4: 91.5.
5: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
6: No, hát ilyen szavakról beszélgetünk, hogy püszűrű, meg cücűrű, meg üsztűrű. Még ilyen szóval hasonló szavakat beszélünk most. Tehát érdekes szavak azért folyamatosan megjelennek itt a Pannon reggeliben, de viszont népies és tájnyelvi szavainkat időről időre elővesszük, mindig jön valami új, és most is valami ilyesmire vállalkoztunk, ugye ez egységes, bár ugyan a Kárpát-medencei magyar nyelvterület, de azért igazából a bármely területen élő, aki beszéli a magyar nyelvet, ez megérti a másik területen élő társát, megvannak ugye a saját szavaink. Hát ma használjuk például a hullámot, a szamócát, a betyár szavakat, ezek ilyen tájnyelvi szavak, amelyeket a köznyelv átvett, hogy ezek tájszavak, de nagyon érdekes kifejezések vannak ám, amelyekről fogalmunk sincs, és amelyek így megjelentek.
7: A speciális madár nevekre, ugye egyszer már ezt a témát is feltártuk, a kedvencük a Vasfejű Gábor.
6: Igen, az a kedvencünk volt.
7: Ez népies elnevezés egyébként egy, mindig elfelejtve, hogy minek, de mindjárt
6: egy kikeresem
7: nektek. Hát egy madárnak, de hogy melyik madárnak, kérlek szépen, ez a tövis szúró gébics.
6: Gébics.
7: Aha. Hát ez sem sokkal jobb igazából, tehát nem a hivatalos megnevezése, de nézzük. Igen. Népi tájegységekre bontható kifejezések, amelyeknek ugye, ahogy te is mondtad, azért van egyfajta egységessége. Sok mindent megértünk, mi is használjuk valamilyen formában, vagy hasonló formában, mint ahogy itt áll. Ez mindjárt az elsőről nem mondható el, ez a zsúrmol.
6: Zsúrmol. Hangutánzó szó morzsolás zajára utalhat, morzsolás a jelentése.
7: Morzsol.
6: Igazából tényleg egy hangutánzó szó. De ami nekem például nagyon érdekes, hogy itt van, itt korábban említik
7: a
6: trágyáz nevű szót, vagy a trágyáz szót, nem a trágyáz nevű szót. Szóval az a lényeg, hogy jelentésbeli tájszó. Ez nagyon érdekes.
7: A Kettvárosi Gettó című animációs rajzfilm sorozatból a lenyalt haj nevű strici nevű karakter. Volt egy ilyen arc.
6: South Parkban meg volt a Zsírfeka című sorozat, hogy mindig néztek, és akkor mondjuk, ne nézzétek ezt a Gyagyás Terenci és Filipet, nézzétek inkább Zsírfekát. Így káromkodok, hogy hey, Miranda, anyád! Súlyos káromkodások mennek végig. De hogy például a trágyász szó, az a köznyelben is előfordul, de nyelvjárásban más értelemben használják. Például a trágyász szót azt arra vonatkoztatják, hogy ételt zsíroz, meg fűszerez, kézzel más a nyelvjárásban más a jelentése. Köznyelben is van, de ott meg nyilván átalakul. Na mi ez a megkotoz?
7: Megkotoz? Gazdasszony bizonyos estén tyúkjait piszkafával piszkálja meg, hogy a jövőben sokat toljanak.
6: Na, ez amikor megkotozza
7: a tyúkokat. Igen, kora reggel, gondolom én. Hát ugye a őseink azok biztos korán keltek.
6: Azok korán keltek, és akkor
7: mi romlottunk el. Igen.
6: Persze, hogy kotoztak, megkotozták a tyúkokat piszkafával. Aztán itt a limány, ami egyébként egy délszláv eredetű szó, ez azt jelenti, hogy folyóvíznek part menti visszafelé áramló szakasza, ennek örvénye. Na most ennek adtak egy nevet, ami nem magyar, hanem délszláv eredetű, és úgy hangzik, hogy limány. Ez a limány.
7: De van ilyen, várját, van ilyen városnegyed Újvidéken, hogy limán.
6: A limán, igen.
7: Van lehet köze hozzá?
6: Nem hiszem, nem tudom. A fene tudja, érdekes dolog ez.
7: Merre laktok? Hát a limányban.
6: A limányban, igen. Tehát a folyóvíz part menti visszafelé áramló szakaszán. Ennek örvényén.
7: A szakaszán.
6: Leppeg, löppög. Az nekem egy nagy kedvencem. Vontatott a szótagot, a megnyomva beszél, vagy nehézkes lépteket cammogva megy. Löppög. Mit leppegsz te? Löppögsz. Mit löppögsz?
7: Nehézkes.
6: Á, olyasmi, igen. Cammogva megy.
7: Aha. Leppeg. Van erre még egy kifejezés, most ezen gondolkodom igazából, de nem fog
6: eszembe jutni. Cammog. Nem.
7: Van tudom. Egy kifejezés egyébként, amit én imádok, hát végülis az is vonatkozható, hogy az ilyen szituációkra, és amikor nehézkesen megy, vagy olyan ügyefogyott valaki, akkor azt szokták mondani, hogy lele. Lele. De az is annyira finoman jelzi amúgy, de annyira illik a szituációhoz. Tehát igazából szerintem sok esetben ugye így is jöttek létre ezek a kifejezések, hogy nem feltétlenül magát a cselekvést szerették volna szóban megfogalmazni, hanem úgy a jelenséget, úgyhogy mi jut eszedbe róla, mi az, ami úgy nyelvi szempontból lefedi az adott jelenséget valahogyan, és ez mondjuk tök jól illusztrálja mondjuk a lele kifejezés. És
6: a lele az a zseniális.
7: Igen.
6: Van ez a francia szó, ez az ingénieur, a német ingénieur, nem tudom, hogy kell kérteni.
7: Én sem.
6: Ingenér, ugye ez a névnyelv.
7: Ide rossz lett már.
6: Inzsellér, magyarul.
7: Ebből a...
6: Földmérő, folyamszabályozó mérnök.
7: Az ingenier, az kicsit olyan túltolt verziója ennek, mint a monsignornak a monszenyőr. Ez a hófehérben volt egyébként. Igen, a rajzfilmben, a ló. Lónak ez
6: úgy
7: volt,
6: hívták, hogy monszenyőr. Monszenyőr. Igen, na most ez az inzsellér, ez gyakorlatilag mérnök. De ez a földmérőre, hogyha nagyon pontosak szeretnénk lenni, nagyon precízek, akkor ez a földmérőre vonatkozik. Alapvetően viszont ugye ezt átvették, tehát az angolul az engineer, az is mérnököt jelent. És múltkor az egyik kolléganőnk írt egy bejátszást, amelyben azt a szót használta, hogy vagy nem is tudom, benne volt az inzsenér, vagy engineer. Ingenier, vagy valami. Tehát már átvettük a szerbe.
7: Igen.
6: És akkor így egy istenek nem lehetett meggyőzni, hogy az engineernek. Ja, igen, angolul volt leírva ez a szó, és akkor úgy kellett volna beolvasni, és akkor lett belőle ingenier.
7: Főleg itt a mi vidékünkön ugye mindig volt egy ilyen óvasztó tégelykét működött ugye ez a vidék, és nagyon sok nép fordult itt.
6: Hát sok mindent elbír ez a nyelv.
7: Sok száz évben.
6: Így van.
7: És kimondottan ugye a török uralom az ezért egy elég komoly pecsétet hagyott itt a nyelvi kultúrában, nem csak a magyarban, egyébként a szerben is, és egyébként pont most a Hunyadi sorozat megtekintésekor, ugye ott, hogyha rendezői változatot nézitek, ott akkor a törökök törökül beszélnek például.
6: Így van, ami nagyon érdekes.
7: És ott volt egy ilyen jelenet, amikor ott visszatámadtak a magyarok, ugye ez már a Nándorfehérvári ütközetnél volt, és akkor ott így a török ütegeket elfoglalták, és tüzet nyitottak azokkal a török táborra, ezekre a sátrakra gyakorlatilag, és akkor ott a szultánt menekítették, és ott mindig folyamatosan ezt kiabálgatták, hogy hajde, hajde, és akkor esetleg, hogy ez egy kedvenc szava, az nem is szerb, hanem az török. Törökből származó, törökből átvett kifejezés. Ugye ez végülis ez a gyerünk már, ez a siettetős hang nem gyakorlatilag, legalábbis akkor ilyen kontextusban jelent meg. Mi a következő? Honcsok. Nem egy állatfaj csoportra tartozik, hogy azok ott a honcsok.
6: Ők a honcsok. Nem, ez a vakondot jelent.
7: Hát van, de nem egy csoport, de durva, nem olvastam végig a szöveget. Ürgét vakondot jelent, honcsok. De olyan is, nem?
6: Honcsok, igen.
7: Honcsok, olyan az olyan a, kis az honcsok. A honcsok.
6: Rengeteg szó van.
7: Honcsok van a határba.
6: Határba szól. Jaj. Berbence, bőrbönce, ez a fából készült kerek edényke, dohánytartó szelence, úgy hogy berbence.
7: Aha.
6: Gyógyszerek tárolására is használták, a név a bőr, bor, búr szavakból eredhet, ezek jelentése betakarni, beburkolni. Ez a berbence. Rengeteg szó van itt, rengeteg
7: na
6: szó
7: itt van
6: itt.
7: A bűrű.
6: Bűrű. Na mi van, mit mondta?
7: Hídszerű építmény, lassú folyású állóvizeken történő átkelésre készültek ezek. Hát ilyen kis híd, gyaloghíd végül is, palló. Ezek azok, amik fedik ezt a dolgot.
6: Eredete ismeretlen. Tudja, hogy török ez is. Eredete ismeretlen, de hát annyira bűrű.
7: Nyilván, igen.
6: Péce szó.
7: Püszűrű.
6: Péce, kipécéz. Na, szeretjük használni.
7: Ez van, igen.
6: Kipécé, kijelöl, ugye ez azt jelenti, de egyébként ez egy karót, tehát ez a karót jelenti, a határt jelölő karót. Ez a péce. És hogyha ebből igét képzünk, akkor jön létre az, hogy kipécéz, ami kijelöl jelentést.
7: Aha, de
6: hordoz.
7: Jó.
6: Igen,
7: na, ez teljesen jó.
6: Kijelöl, már nagyon okos dolgokat tanulunk.
7: Macska bejáró, macskajuk, disznólak elején, ami van, nem tudom, állatoknak
6: alapvetően.
7: Hát
6: az úgy leppen.
7: Leppen, igen.
6: Ugye azért is tudjuk, ez is ért.
7: Igen. Ilyen olvasatban egyébként a, most ilyen kicsit ilyen, hát ilyen gusztustalan, de a WC csésze az meg lehetne plocsantó.
6: Lehet.
7: Például.
6: Hát a szerből ugye az a lyuk a földben, az a csucsavác. Tehát jó neveket találtak ki ők is.
7: Googleos.
6: A Googleos lehetne.
7: Volt egy, egy nagyon jó csoport, beszéltünk is itt a műsorban róla, aztán hirtelen megszűnt létezni, vajdasági magyar kifejezéseket, és általában ilyen tájnyelvi megfejtéseket vártak oda, és annyira elszabadult a pokolott igazából, jó
6: tényleg
7: értelemben.
6: Emlékszem erre a csoportra is.
7: Nagyon jól ment, és én azokon rögtem egyébként, az egyik az kedvencem az a, nyilván ugye a német hatásra, a sváb hatásra, a Bademantil.
6: Igen, a Bademantil, az, az is
7: az egyik kedvenc. A másik pedig a, másik pedig a az, amikor szeretném meghatározni az irányát például valaminek, és akkor mondjuk egy olyan kontextusban, hogy nem tudom, te itt laksz, és akkor a szemközti szomszéd az az átalsó, meg hogyha így, tőled így oldalt van, akkor az oldalsó, meg hogyha arra az irányba szeretnél menni, akkor úgy fogom ezek meg, hogy oldalvájzt. Erre nem találkoztál, tehát így van egy ilyen...
6: Strég, meg az ilyenek.
7: Az innen-onnan, az is kapott egy ilyen toldalékot, ebből lett az innénstrű.
6: Innénstrű, Jézusom.
7: Onnénstrű. Én ezt hallottam. Még ugye a magánhangzók megfelelőségére is figyeltek.
6: Bánáti osztálytársam az így mondta, hogy innenstrű, meg onnanstrú. Igen. De komolyan, tehát, hogy ez érdekes.
7: Onnét strú.
6: Onnét strú. De nem lehet, hogy fokozni. Van ez a kösöntyű.
7: Ez is hasonló.
6: Hát ez igazából ilyen zománcos berakása, vagy drága kövekkel díszített női ékszer, leggyakrabban a melltű karkötő vagy nyaklánc, ez a kösöntyű. Ezt már hallottam, egyébként 200 év ezelőtt viselték a dámák, ugye Krúdi írta ezt a francia kastélyban. Násfák, kösöntyűk és láncok, tehát ő írta ezt így le. Irodalom részeként ott van, ugye a Krúdi könyve.
7: Szép kifejezések egyébként, jól olvasni őket.
6: Az a holmi cucc, cókmók. Hát cókmók,
7: hát a cókmók is ilyen jellegű.
6: Igen,
7: még
6: húbelebanc, ezt is szoktuk mondani erre, igen. Mi ez a sok húbelebanc.
7: Trasák, van ilyen.
6: Az is szláv.
7: Az is szláv eredetű szó. Meghatározott alkalmakkor, ünnepkor jelmezbe öltözött alakoskodó személy.
6: Trasák. Ez is egy trasák. Ez is a szerbek igen. Úgy vették át, hogy itt ez a klosár, ez megint igen. Mást jelent. Úgyhogy a trasák az ezt jelenti. Tehát valaki alakoskodva megjelenik.
7: Mendrovált.
6: Igen, mendrovált. Az egyébként egy kifejezetten szabadkai kifejezés, azt tudod? Azt nem tudják tudom. Délen. Ez a mendrovált, ez egy szabadkai kifejezés.
7: Gyütment.
6: Egyszer
7: magyarán,
6: egy szerb ismerősével beszélgettem, megmondtam neki, hogy mendrovált nem értette, és akkor elmondta, és mondta, hogy jó, igen, ez valószínűleg azért van, mert ez nálatok. Tehát sok helyen vannak olyan szavak, amelyek csak ott terjedtek.
7: Mendrovált.
6: Ez egy szabadkai dolog.
7: Yes. Na, hát ilyen kifejezéseket gyűjtöttünk nektek most itt össze. Én biztos vagyok benne, hogy nektek még számtalan van, ha van ilyen, és ez tényleg így van, akkor ilyeneket írjatok nekünk. 0636216. Miért? De akár ilyen spéci, tehát ilyen saját kifejezéseket is írhattok, amiket mondjuk ti használtak, vagy a ti kimondott, nem tudom, szűkebb környezetetekben honosodott meg, vagy használják még adott esetben a mai napig, mert amúgy tök jó ilyeneket hallani, amikor nem a jó, ez nem is fog sose kialakulni szerintem, hogy most mindenki a tökéletes standard nyelvet beszélje, bármilyen nyelvről is legyen szó, most esetünkben a magyarról, és tök jó ezeket a kis igen. Kiutakat megtapasztalni, amikor mondjuk elmész egy kisebb faluba, és akkor másképp mondják, jönnek ismeretlen szavak, és igazából valahol tényleg mindegyik egy picit ilyen hangutánzó, meg ilyen jellemző jellegű igazából, hogy magára a szituációra még lehet, hogy még következtethetsz is ugye a hangzásvilágából annak a szónak.
6: Persze.
7: Mire gondolhat.
6: Nagyon érdekes cikket találtam itt közben. Vukov Raffai Éva, akit ismerünk a Magyar Tannyelvű Tanítóképzők arról is, ugye a szabadkai magyar kifejezések szótáráról. Nagyon érdekes dolgokat ír, ugye családtagjai között volt olyan, aki a mendrovác kifejezést használt, ezt megtaláltam fent a verbi.org honlapon, ezt a cikket. Erős identitásjelző kifejezéseket talált, erről ír, amelyek jelen voltak vagy vannak a környezetében. Ilyen például az ECI egyik kedvenc szava, momentálisan. Úgyhogy ez nagyon-nagyon jelen van. És hát ugye itt említi még a guzit, ugye ez a friss tejfog, a pácó, hát az a patkánynak nyilván az eredetét mindannyian tudjuk, de itt a medrovácot ő is említi.
7: Aha.
6: Vagy a fiúk rendszeresen, és ez például én nekem is apukám használta rendszeresen a jó kávét, tehát ez a jó kávéját. Ezt az
7: nem
6: mondani.
7: Nem hallottad? Nem, viszont hasonló.
6: A jó kávét, vagy a jó, tehát az a jó anyját helyett mondta.
7: Igen.
6: A jó kávét, vagy szóval, tehát ilyen kifejezésként használtad. Fratyka, ugye ez a, tudod mi a fratyka?
7: Hát nem a pratyka.
6: Hát nem, a fratyka az a csúzli.
7: Hát igen, de ugye igen. Az tud, hogy szerbből jött, tehát már úgy szerbül pratykának hívják egyébként.
6: Ja, akkor azért, igen. Fratykát mondom. Igen.
7: klikker, szüveggolyó.
6: Igen,
7: de ezek már ilyen átvett szavak. Hát jó, és nálunk azért tényleg rengeteg példát lehetne felhozni, mert itt azért nagyon nagy a keveredés. Nem csak most, igazából mindig is így volt. Nagyon sok fajta nép jelent meg itt, akár hosszabb időre is, és ez egy olyan érdekes nyelvet hozott létre,
6: vannak az egyedi kis szavaink, amelyeket mindig jót szórakoznak, például a magyarországi magyarok.
7: Mi meg rajtuk röhögünk.

0: Szárnya.
1: Reklám.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs

0: Mannon reggeli. Jogában áll hallgatni.
1: A reggeli legjobb pillanataiból.
2: Tanultunk sok mindent általános iskolában. És középiskolában is. A térképről, vaktérképről, egyebekről. Egyébként azt hiszem, hogy a vaktérképet Magyarországon másképp hívják.
3: Ott azt hiszem, hogy úgy hívják, hogy néma térkép.
2: Néma térkép.
3: Igen.
2: Hát nem.
3: Igen.
2: Igen, igen.
3: Hát nálunk vaktérkép. Jaj, nagyon utáltam az olyan feladatokat,
2: amikor... itt is, fogyatékosság ott is.
3: Amikor be kellett egyfajta írni a néma térkép, hogy hol van a...
2: Én is.
3: Nem
2: én
3: tudom,
2: is.
3: Hogy milyen Petyina.
2: Igen, meg mindig ezeket a kis folyókat Szerbiában, és az ugye egykori Jugoszlávia kis folyóit, ezeket mind nagyon-nagyon rajzolgattuk ott. Tehát ugye én gyerekként még Jugoszláviában cseperedtem. Mhm. Ami aztán azóta többször is megváltoztatta a nevét, tehát ott már tényleg ember legyen a talpán, aki tudta, hogy éppen milyen országban lakik abban az időszakban. Na mindegy, de hogy a legnehezebb nekem mindig az volt, hogy ezen a vaktérképen, vagy néma térképen be kellett jelölni ilyen, hát ilyen településeket, mert nem ilyen Belgrádot vagy Szabadkát, hanem ilyen sokkal kisebb településeket, meg így megjelölni folyókat. Akkor most ez a folyó, ja, Isten, ez borzasztó nehéz.
3: Én annyira duduk vagyok egyébként földrajzból, pedig egy szimpatikus tantárgy volt egyébként mindig. Tehát, hogy úgy el tudom képzelni, hogy jó lehet földrajzot tanulni, vagy később ezzel foglalkozni.
2: Igen.
3: Valamilyen területtel kapcsolatban. De alapvetően mindig annyira duduk voltam hozzá, hogy szerintem lehet, hogy még Belgrádot se tudnám bejelölni.
2: Volt egy osztálytársnőm, szegény, aranyos egyébként. Ő nem tudtam, tehát ő olyan szinten kép nem volt képben, hogy amikor megkérdezte tőle a tanárnő, de most akkor mondd már meg nekem, hogy akkor melyik, tehát már mindenféle kérdést feltett neki, hol van Párizs, hol van New York, hol van Belgrád, hol van Budapest, semmit se tudott. Hogy így viccből megkérdezte, hogy de most azt tudod, hogy akkor itt ezen a képen a melyik a víz, a kék vagy a sárga? És akkor így, nem tudom. És mondta, hogy akkor ülj le, és akkor tényleg mentetetlen volt a csaj.
3: Nálunk is volt egy ilyen fiú, kihívta a tanárnő felelni általánosban, semmit nem tudott, hetedikesek voltunk.
2: Aha.
3: Semmit nem tudott, és akkor így mondta, hogy figyelj, Szabi, megadom neked a pozitív osztályzatot, ha elmondod nekem, hogy a Tisza híd alatt milyen folyó folyik.
2: Jézusom.
3: És... nem jött válasz. De nekem még nagyon szerencsém volt nyolcadikban.
2: Az már ilyen blokkolás szerintem. Tehát nem,
3: hát, nem tudom. Nem tudom.
2: Na mindegy. Mi volt nyolcadikban?
3: Hát nyolcadikban az volt, hát most jó, hát nem jó volt, de nekem volt jó, hogy a földrajzot meg a törit ugyanaz a tanárnő tanította, és a férje eltörte a karját.
2: Aha. Töri?
3: Igen. És? Jaj, ugyan. És akkor, amikor jött a földrajz, vagy a történelem óra, akkor mindig mondta a tanárnő, hogy jaj, babukám, hogy akkor kérlek, menj el, nézd meg a...
2: Babukám?
3: Igen, így mondta nekem, hogy babukám, kérlek, azt mondja, ott a biciklim, a suli előtt le van zárva, és akkor menj el, nézd meg a papát, a férjét, aha, hogy akkor kell neki valamit segíteni, meg hogy mit tud így a kezével, tudod, mert be volt így neki gipszelve, és akkor pont a jobb keze is semmit nem tudott csinálni.
2: Papa meg ott ilyen kivont karddal feküdt az ágyban.
3: És el kellett biciklizni, viszonylag elég távol lakott a sulitól egyébként, el kellett mennem, meg kellett néznem a papát, hogy apuka, úgy hívtatják, hogy apuka, hogy apukát nézd meg, hogy van, csak el kellett bicikliznem, így az
2: mi
3: tanóra nekem, alatt.
2: Miért gyereknek kell most elmenni megnézni a férfit?
3: Nem tudom, de én örültem, nem kellett ott lennem,
2: ja,
3: órán.
2: Örültél, okay,
3: és
2: örültem.
3: Akkor elmentem, és akkor mit tudom én, néha kellett ilyeneket csinálni, bevinni valami tányért, vagy mit tudom én, nem, hanem tányért bevinni, vagy aha, jaj, akkor most ezt rakjam át ide, azt rakjam át oda, és akkor mire vége lett az órának, addig, hogy visszamentem.
2: Vetted a kabátod, elköszöntél, és mondtad, hogy papa, indulnom kell, vár egy másik hely.
3: Igen.
2: Na
3: igen.
2: Mindegy, de.
3: Igen.
2: Jaj, de.
3: Úgyhogy ez tök jó volt igazából, mert nem kellett ott lennem órán, és akkor le lettem zárva ötösre. Hát figyelj, falu, most mit mondjak?
2: Jó van, na hát, vagy végül is érthető, igen, igen.
3: Igen, olyan
2: lazán, hozzuk, a hegyi doktor, zajlottam. A Terence Hill, a hegyi doktor, vagy nem tudom még. Don Matteo. Igen. Kis igen. Közösség, mindenki mindenkiről tud
3: igen.
2: Mindent.
3: Igen.
2: Szóval van egy tesztünk. Na. Az első kérdés, nem tudom, nálad melyik az első kérdés.
3: Melyik hát ország? Szerintem ugyanaz, nem?
2: Gondol, nem biztos, mert ez mindig ilyen tesztje válogatja. Melyik ország
3: szerintem
2: nem szomszédos
3: Magyarország?
2: Nagyon
3: igen.
2: Jó. Szlovákia, Lengyelország vagy Horvátország? Hát ez a féle bemelegítő kérdés, de mit, akkor mondjuk, te mit jelölsz?
3: Hát...
2: melyik? Szlovákia, Lengyelország vagy Horvátország nem szomszédos Magyarországgal? A hallgatóinak is szól ez a kérdés, bár ti nem játszotok, mert mire megjön az üzenet, addig már túlmegyünk, az igazság. Ezért technikai limitáció alapvetően nem tőlünk függ. Na mi ez meg, most ránézel, rákerestél?
3: Nem. Ja, most írtam, kiléptem belőle véletlenül. Igen, úgyhogy most
2: na, meg kell mennem. Na Lengyelországot jelöljük meg, ez egy ilyen bemelegítő kérdés szerintem.
3: Ja, Istenem, pillanat. Kicsit lemaradtam.
2: Attila írja,
3: jó,
2: lengyel.
3: Megnyitotta.
2: Nyertél, szuper. Attila. Jó. Tapasztalatot.
3: Jó.
2: Írja Attila egyébként, hogy ők is néma térképnek hívták. Kulán. Igen, tényleg? Azért nekem anyukám is néma térképnek hívta, amit én vaktérképnek. Valamiért. Te volt, ami
3: fura egyébként, mert sokszor azt hallod, hogy nem jó a vaktérkép. És én mindig azt hittem, hogy csak én hívom így egyébként. Uh-huh. De na, végül is.
2: Mint kiderült, nagyon igen. Is jó. Mikor volt Eger ostroma? Na hát itt a középiskola. Ez még általános iskola szerintem.
3: Igen, 1552, 1526 vagy 1456, 1552.
2: 1552, ezt ugye beléverték az emberbe abban az időben. És hát akkor most jön egy matematikai kérdés, amit én nem is értem. Ja, de igen, az hogy iskolásként tudtad a választ. Azt hiszem, hogy végig térképekről fogunk beszélgetni.
3: Nem.
2: Néztem
3: én nem
2: meg
3: gyanítottam, én sem néztem meg, és nem is gyanítottam, mert nekem nem tűnt úgy, hogy földrajzi kérdés lenne egyébként.
2: Én azt hiszem, hogy jó a kis történelem is, de hát, hogy elvileg ez egy földrajz, nem mindegy.
3: Mennyi egy derékszög? Mennyi egy derékszögű háromszög belső szögeinek összege?
2: Na,
3: hát
2: 90 tanultuk.
3: Fok, 160 fok vagy 180, ez nem
2: na,
3: nehéz.
2: Nem nehéz.
3: 180 fok.
2: 180 fokot megjelöljük, vágó úr. Tédődöm. Igen, valóban annyi 180. Melyik nem a világ hét csodája közé tartozik? Nekem ez egy nagyon-nagyon, egy kedvenc témám. Imádtam a világ hét csodáját. Ezek közül sok már egyébként nem létezik.
3: Igen.
2: Sokkal kapcsolatban az is felmerült, hogy valaha vajon létezett-e igazából, vagy csak az adott népnek a monda világából maradt, de a legtöbb létezett, és ma is vagy sok mai napig is látható. Szóval.
3: Tehát melyik nem tartozik a világ hét csodája közé? Eiffel-torony, Rodoszi kolosszus, vagy a gízai nagy piramisok? Hát az Eiffel-torony.
2: Hát bizony az Eiffel-torony, mégpedig azért, mert a Rodoszi kolosszus ez pont egy olyan, ami ma már nem létezik. A gízai nagy piramisokat meg lehet tekinteni.
3: Igen.
2: Az Eiffel-torony pedig hát túlságosan modern ahhoz, hogy a világ hét csodája közé sorolják. Tehát hogy nyilván ezek ókori és az előtti csodák. Menjünk tovább. És a következő kérdésekre iskolásként tudtad a választ, vajon most is menne? Hát szerintem még iskolában se tudtam
3: erre a választ.
2: Nem
3: biztos egyébként, hogy tudtuk. Meg jó, hát nyilván más magyarországi oktatási rendszer, meg más nálunk. Tehát, hogy,
2: persze,
3: hogy mi Magyarország földrajzát, mondjuk még történelmét egyáltalán nem tanultuk.
2: Én magyar tényleg, törít... ez nagyon durva egyébként, abszolút nem tanultam.
3: Igen, én magyar törit akkor tanultam először, amikor eldöntöttem, hogy Szegedre szeretnék felvételizni, és akkor előző nyáron, vagy tavasszal, igazából akkor kezdtem magyar törit tanulni. Volt egy ilyen könyvem, és akkor kezdtem a honfoglalástól kezdve. Ja, Istenem.
2: Franco Nerótól kezdtem.
3: Mennyit szenvedtem.
2: Igen. Melyik folyó nem folyik át Magyarországon? Ez most már egy picit nehezebb kérdés. Rápca, Száva, Dráva. Melyik folyó nem folyik át Magyarországon?
3: Hát a Rápca biztos, nem?
2: Azt szerintem is, igen.
3: Száva.
2: Száva. Én is a Szávát jelölöm meg, vágó úr. És eltaláltuk.
3: Jaj, de jó.
2: A Száva, valóban a Száva az a folyó, ami nem vagyok abban biztos egyébként, hogy ez itt tényleg iskolásként tudtuk volna erre a választ, tehát azért ez egy picit
3: haladó szín volt. Hát erre mi nem, magyarországiak.
2: Na hát most
3: magyarországiak tuti tudták volna.
2: Na, ez a következő is matek. Na most én itt, nekem így elbukik a tudományom, amennyire gondolom, hogy melyik lehet az, mert ugye alapvetően mi a négyzet kerületének a képlete. Te ezt tudtad? Nem az A négyzet, nem képlet.
3: A-szor B vagy négyszer.
2: Nem A-szor B, hát akkor négyszer A. Igen, mert négyszer ugyanaz. Igen. Úgyhogy ez bizony, ez megvolt. De hogy maga, tehát a logikát azt össze kellett hozzáállítani, ez biztos. Melyik bolygó a legnagyobb a naprendszerben? Saturnus, Jupiter vagy a Mars? Mars.
3: Ez könnyű.
2: Igen.
3: Jupiter.
2: Hát ezt elég jól tudjuk egyébként.
3: Igen.
2: Most bejelölgetjük.
3: Lehet,
2: így,
3: hogy így meg lenne a nyolcadikos... ötös átlag.
2: Na, a következőt nem tudom. Nem tudom.
3: Hány sorból áll egy szonett?
2: Hát, igen.
3: 8, 12 vagy 14?
2: 14. 14-ből áll egy szonett, mert beugrott, hogy tanultuk, meg minden, csak ez a, ugye, ez is így.
3: Shakespeare szonettek annyira csodálatosak.
2: Igen. Most a következőnél az igazság, hogy mellé nyomtam, de ezt tudom, mert például a fizikának ez az a része, ami engem nagyon érdekel. Mi a fény sebessége vákumban? 3000 km per szekundum, és úgy tudom, hogy mindig benne volt a szekundum, 300 ezer km per óra, vagy 300 ezer km per szekundum. Na melyik?
3: Hát 300 ezer per szekundum.
2: Így van, így van, így van, így van.
3: Jó.
2: A következő pedig egy laza, könnyű levezető kérdés. Ki volt az Amerikai Egyesült Államok első elnök?
3: Na hát, te amerikai expert.
2: Abraham Lincoln, George Washington, vagy Thomas Jefferson? Thomas Jefferson, vagy Washington, vagy Lincoln?
3: Tedd fel angolul a kérdést.
2: Who was the first president of the United States of America?
3: George Washington.
2: George Washington, valóban. Valóban, George Washington volt.
3: I think.
2: Igen, itt a képen ez nagyon érdekes, ugye ez a híres, monumentális alkotás, ami az elnököket mutatja be, ugye.
3: Még a
2: Mount Rushmore, igen. Jó, hát ennyi volt a kvíz. Nem tudom, hogy amennyire tudtátok magatokat tesztelni ezzel, nálunk így ez sok minden. Annyira nem volt egyébként bonyolult, annyira nem volt nehéz. Sokkal nehezebbre számított.
3: Jó, hát az általános iskolás tananyag, mondjuk még jó, hogy azért tudtuk valamennyire.
2: A középiskolásban szerintem buknánk csúnyán, de hát fene tudja.
3: Hát attól függ, mondjuk kémiából tudja, hogy megbuknék.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
3: Műsorajánló.
4: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
5: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
8: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
7: Az ünnepi szent misét dr. Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
8: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvásáros sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
7: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
8: 21 órától népünnepély.
7: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
9: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 8 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
3: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.

Keverve, nem feldázva. A Nespresso. Szép napot, szép reggelt mindenkinek, 8 óra 18 perc van, és elkezdődik a mai Nespresso. Augusztus 14-e van, péntek, egy napsütéses napra ébredtünk, de szerencsére még nincs olyan meleg, és hogyha már az időjárásnál tartunk, akkor el tudom mondani, hogy igazából ma is melegre kell készülni, de nem lesz kimondott kánikula, ilyen 31-32 fok

százalékos csúcsértékekre van kilátás a mai napra. És nézzük meg, hogy mivel fogunk foglalkozni ezen a csodás pénteki napon, itt a Pannon Presszóban. Ahogyan azt megszokhattátok, 8 és 10 óra között közérdekű infókat hozunk nektek, rendőr, határinfó, időjárás, aktuális hírek, közérdekű infók, és minden fontos történés. 10 óra után pedig érkeznek az első vendégeink, aki nem más, mint Vituska Drenkovics Viktória és Dóczi Krisztina. Ők annak apropóján érkeznek, hogy a Gunarasi Önkéntes Tűzoltó Testület női csapatában vannak, és ez a csapat bronzminősítést szerzett Ausztriában egy nemzetközi tűzoltó olimpián. Minden részletet megtudunk ettől a két hölgytől. Foglalkozunk még azzal is, hogy mi is az a 3D nyomtatás. A Szlacki Csilla kolléganőnk beszélgetett Varga Balázzsal, és hát ő fog minket elkalauzolni a 3D nyomtatás világába. Zenta Gunarasra is kapcsolunk a mai nap folyamán, ugyanis jövő hétvégén falunapot ünnepelnek ott, a két napos rendezvénysorozat pénteki napján falunapi játékok elnevezésű vetélkedésre is sor kerül. Erről is minden infót megtudtok a mai Pannon Press szóban, és azt is megtudhatjátok, hogy mivel foglalkozik valójában egy kvantum mérnök, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani egészen 14 óráig. Aki itt van veletek, az nem más, mint hangtechnikusunk Nagy Viktor, én pedig itt a mikrofonnál Balogh Sára.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárká gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs. Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a 7 napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
9: Programajánló.
5: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bálzenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30 kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzijáték zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
10: Média támogató a Pannon RTV.

0: Panna Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: Don't stop the party, nem áll meg a partizás zentán sem, ugyanis tegnap este 13-án elkezdődött a Green Future Festival. Olyan előadók vagy DJ-k szettjeire bulizhattak tegnap a résztvevők vagy a jelenlevők, mint DJ Rich, Dudectro, DJ DM, Johanna Bozai, és még sok más fellépő is volt zentán. Ma is folytatódik a parti, a bulizás, olyan előadók lesznek a mai Green Future Fesztiválon, mint például Reja Popovics, Devito, Elektra, Dudás, iElectro, Törtei, Victoria is fellép, vagy Jay Lumen, úgyhogy akinek van jegye, az érdekes programokon vehet részt a Green Future Fesztiválon, akinek pedig nincsen jegye, annak hozom is a jegyinfókat, ugyanis helyszínen is lehet jegyeket venni. A mai napra, péntekre a belépő az 3000 dinár, de van olyan belépő is, ami hétvégére szól, az pedig 5000 dinár. Egyébként minden fontos infót megtaláltok a Green Future Fesztiválnak a Facebook oldalán, úgyhogy ott is tekingethettek egy-két info után. Aki pedig ott van és bulizik, annak jó bulizást kívánok!

0: velünk a zene mindig veled van. Panna Rádió, a te hangod.
1: Rendőr, illetve határinfót hoztam nektek, kezdjük is a rendőrökkel. Azt tudom elmondani, hogy Szabadka kijáratánál, tehát az Agrocentárnál vannak jelen a rendőrök, és a Szabadkáról érkezőket ellenőrzik, illetve a Partizán bázisok utcában is jelen vannak, és ott is sebességet mérnek, ellenőriznek, úgyhogy ezen a két helyen érdemes körültekintően hajtani az autót. Ami pedig a határhelyzetet illeti, hát nem tudok nagyon jóval szolgálni azoknak, akik most Magyarországra szeretnének menni, ugyanis a Horgos-Röszke közúti határátkelő helyen Magyarország irányába 60 perces várakozási időt írnak az applikációk, a Királyhalom-Ásotthalom határátkelő helyen pedig 30 perces várakozásra kell készülni Szerbiából Magyarország irányába. Aki pedig Magyarországról szeretne Szerbiába bejutni, annak a Horgos-Röszke autópálya határátkelő helyen kell 30 percet várakozni minimum az átjutásra. A többi határátkelő helyen igazából ilyen 5-10 perces várakozást írnak, úgyhogy ez a három kivételével mindegyik határátkelő járható. Na de, hogyha bennünket hallgattok, és van valamilyen infótok, amit még megosztanátok velünk, akár határhelyzettel, akár rendőri jelenléttel kapcsolatban, azt meg tudjátok tenni a 06 3621 605-ös telefonszámon.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs.
0: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

Nonpresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával. Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod. A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: Új kezdeményezéssel bővült a palicsi homokos strand, megnyílt a strand könyvtár, ahol a látogatók önkiszolgáló módon kölcsönözhetnek könyveket. A kezdeményezés a bizalomra épül, így a kötetek megóvását és a visszavitelét az olvasókra bízzák az illetékesek. A Palics Park Kft. Arra is biztatja a strandolókat, hogyha van otthon már kiolvasott, jó állapotú könyvük, azt helyezzék el a polcon, ezzel is bővítve a választékot. A strandkönyvtár ötlete ráadásul jól illeszkedik ahhoz a nyugodtabb kikapcsolódás szolgáló strandélményhez, amelyben az olvasásnak is helye lehet. Egy könyv sokak számára éppen azt a néhány csendes percet jelentheti, amelyre a napozás és a fürdőzés között szükség van. A kínálat egyelőre főként szerb nyelvű, magyar kötetből kevés található. A strandkönyvtár célja, hogy a fürdőzés és a napozás mellett egy kis olvasással is színesítse a palicsi nyári pihenést. Tehát, hogyha van jó állapotú, már kiolvasott könyvetek, amit szeretnétek másokkal is megosztani, akkor helyezzétek el a strandkönyvtárba az egyik polcra, Palicson, a homokos strandon.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év mindennapján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
4: Programajánló.
5: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
6: Média támogató a Pannon RTV.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: Hivatalosan is Guinness rekordnak nyilvánították minden idők legnagyobb szabású tűzijátékaként azt a washingtoni látványosságot, amelyet július 4-én az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából rendeztek, közölték korábban a jubileumi ünnepség sorozatért felelős Freedom 250 szervezet. A közlemény szerint a mintegy 45 perces tűzijáték során 840 ezer rakétát lőttek a magasba Washington több pontjáról. A látványosság az amerikai függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulóját ünneplő fővárosi rendezvénysorozat csúcspontja volt. Az esti programokat viharriasztás miatt egy időre fel kellett függeszteni, ezért a tűzijáték a tervezetnél jóval később kezdődött, és csak valamivel éjfél után ért véget. A negyed évezredes fordulóhoz kapcsolódó ünnepségek egész évben folytatódnak. Washingtonban a jövő héten például IndyCar futamot rendeznek, amelynek a főváros belvárosában kialakított utcai pálya ad majd otthont.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: pörgesd fel a napod. Pannon Rádió, a hétköznapok ritmusa.
1: 9 óra 48 perc van, és Szabadkán és környékén jelenleg 25 fokot mutat a hőmérő. Kicsit kellemes igazából, kellemesebb, mint az elmúlt időszak időjárása. És azt tudom elmondani, hogy a mai nap folyamán, bár napos lesz az ég, nem fog kánikula kialakulni. Mindössze 31 fokot mutat majd a hőmérő a nap legmelegebb óráiban. Éjszaka kellemes lesz nagyon a levegő, 16 fokos Celsiust mutatnak most az előrejelzések, és napközben is 33 fokos csúcsértékekre van kilátás. Vasárnap is folytatódik igazából a napos idő, szintén 33 fokos csúcsértékeket mutatnak az előrejelzések. Éjszaka is 16-17 fokos csúcsértékekre van kilátás, úgyhogy nagyon kellemes éjszakák elé nézünk. Csapadékra egyébként nem kell számítani az elkövetkező időszakban. Most mutat hétfőre, kedre elvétve záport, zivatart. Nem tudom, higgyünk-e az előrejelzéseknek. Bízunk benne, vagy bízzunk benne, hogy megérkezik a kis csapadék, és felfrissülést hoz az elkövetkező időszakra nézve. Hát ennyi volt erre az órára a presszó. Nem sokára jönnek a hírek 10 órakor, utána pedig érdemes lesz velünk tartani, ugyanis a gunarasi tűzoltó testületből érkeznek a hölgyek, és elmesélik, hogy milyen is volt Ausztriában a Nemzetközi Tűzoltó Olimpián.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
5: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
4: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Terész Székesegyházban 17 órától.
5: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodó vására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
4: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
5: 21 órától népünnepély.
4: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
6: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Hatalmas erdőtűz pusztított a horvátországi Omis térségében. A lángok Lokva Rogoznica felől terjedtek a tengerparti város irányába. A tüzet az erős szél rendkívül gyorsan tovább terjesztette, több lakóépület és gépjármű is megrongálódott. Szlávko Tucákovics országos tűzoltó parancsnok szerint rendkívül nehéz éjszakán vannak túl, és az ország történetének egyik legsúlyosabb tűzesetével állnak szemben. A legfrissebb információk szerint péntek reggelre már nem volt nyílt láng Omis és Lokvár Rogoznica térségében. A tűzoltók jelenleg az utómunkálatokat végzik. A Jadranska magisztrála és az omisi elkerülő út a helyreállítási munkálatok miatt továbbra is le van zárva. Módosíthatják az illegálisan épült ingatlanok tulajdonjogának bejegyzésére vonatkozó szabályokat. A parlament elé került javaslat egyebek mellett a 400 négyzetméternél nagyobb családi házakat, valamint azokat a lakásokat érinti, amelyek után a beruházó nem fizette meg az előírt illetékeket. Nemanja Rodić ügyvéd szerint a 400 négyzetméteres határt a gyakorlati tapasztalatok alapján határozták meg. Sok, több generáció számára épített családi ház ugyanis meghaladja ezt a méretet, miközben nem kereskedelmi céllal, hanem a család lakhatására épült. A szakértők szerint az új szabályozás így különbséget tehet a családi otthonok és az értékesítésre szánt nagyobb ingatlanok között. Az érintettek október végéig jelenthetik be az épületeket. Újabb fontos vatikáni megbízást kapott Németh László bíboros belgrádi érsek. 14. Leó pápa a Szentszék gazdasági tanácsának tagjává nevezte ki a vajdasági származású főpásztort. A pápa összesen 8 új tagot nevezett ki a testületbe. A gazdasági tanács a Szentszék pénzügyi működésének egyik meghatározó szerve, amely a római kúria, valamint a Vatikánhoz kapcsolódó intézmények igazgatási és pénzügyi tevékenységét felügyeli. Feladatai közé tartozik a költségvetés ellenőrzése, a vagyongazdálkodás felügyelete és a pénzügyi stratégiák jóváhagyása. Németh László az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának alelnöke is. Új megbízatásával tovább erősödik szerepe a szentszéki döntéshozatalban. Visszatért a Dorosztói Szentkútra a felújított Szűz Mária szobor. A magyarok nagyasszonyát ábrázoló 1861-ben felállított Mária szobrot február derekán szállították el a Szentkútról, amivel megkezdődött fennállásának első, átfogó és teljes körű restaurálása. A felújítási munkálatokat Biacsi Karolina okleveles kőrestaurátor és csapata végezte. A szobor visszahelyezését sok helyi is figyelemmel kísérte. Horváth Ákos, a Dorosztói Kegyhe igazgatója a helyszínen elmondta, a szobor elvitele is, és most a helyére kerülése is felemelő és különleges pillanat mindenki számára. A Szűz Mária szobor felszentelésére szeptemberben kerül sor. Milák Kristóf Európa csúccsal aranyérmet nyert 100 méteres pillangó úszásban csütörtökön a Párizsi Európa bajnokságon. A szám címvédője és olimpiai bajnoka 49,48 másodperces idővel diadalmaskodott, ezzel mindössze 300-addal maradt el az amerikai Caleb Dressel világrekordjától. A szám másik magyar döntőse Kós Hubert 50,25 másodperces egyéni csúccsal negyedik lett.
3: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 26 fokot mutat a hőmérő, derült, napos időre számíthatunk, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható. Az északkeleti szelet többfelé kísérhetik élénk széllökések, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
9: A Grand és a DTL megjutalmazza önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.
10: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
11: Bomax.

0: Rita, a Fontana.
1: Ha fürdőszoba,
0: akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Panorádió Lifestyle magazinja. Panorpresszó.
1: A Gunarasi Önkéntes Tűzoltó Testület női csapata bronzminősítést szerzett Ausztriában a Nemzetközi Tűzoltó Olimpián. Hát erről az olimpiáról és magáról a tűzoltó testületről fogunk beszélgetni vendégeimmel, Vituska Drenkovics Viktóriával és Dóci Krisztinával. Sziasztok, köszöntelek itt nálunk benneteket.
2: Sziasztok.
3: Sziasztok.
1: Hát térjünk is rá akkor az olimpiára, hogyha jól tudom, ez nem az első alkalom, hogy részt vesztek rajta. Hogy így kerültetek van. Oda?
2: Hát ez egy elég hosszú időszak volt, ugye minden 4 évben szervezik meg a CTIF Nemzetközi Tűzoltó Olimpiát, ahol ugyanúgy, mint minden komolyabb versenyen, először részt kell venni, vagyis meg kell nyerni a községi, körzeti, majd az országos versenyt. A tavalyi évben Uzsicén szervezték meg az országos tűzoltóversenyt, ahol mi se hittük el, de sikerült elsőként fejeznünk, és akkor ezzel kvalifikációt szereztünk az olimpiára. A fölkészülés elég nehézkes volt, mert időközben egyik régi oszlopos tagunk, ugye örültünk nagyon, mert babát vár, viszont ugye őt pótolni nagyon, nagyon nehéz volt, és aztán nagy nehezen sikerült a csapatot összeállítani, aztán jött a többi nehézség, ugye az anyagi támogatások, végül sikerült, úgyhogy innen is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki támogatott bennünket. Majd a testületünk elnök asszonyát kértük, hogy legyen ő a parancsnokunk, jöjjön velünk ki versenyezni, mint csapattag. Időközben az országos bírói szövetség fölkérte, hogy legyen bíró az olimpián. Oh. Ez pedig ugye nem lehetett visszautasítani, nem is vártuk volna, mert nagyon büszkék voltunk Dórára, hogy ő így, mint vajdasági magyar, ő bíráskodhat kint ezen a nagy eseményen, és hát ezek után végül mégiscsak sikerült a csapatot összeszedni, és akkor így teljes erőbedobással gyakoroltunk.
1: És hogy lehet felkészülni egy ilyen versenyre?
2: Hát 10 embernek az, hogy mindig mindenki egy időpontban együtt tudjon gyakorlatozni, azért ez elég nehéz, úgyhogy úgy oldottuk meg, hogy 2 csapatra osztottuk a csapatot, és akkor hétközben, akik ugye otthon vannak, akik pedig külföldön vannak, akik külföldön tanulnak, vagy egyetemen, ugye Újvidéken, ugye a munka mellett is azért elég nehézkesen, de összehoztuk, úgyhogy az idő az nem volt sok, de beletettük, amit csak lehetett.
1: Hát jól is, igazából jól tettétek, mivel hogy bronz minősítést szereztetek, azért ez szerintem nagy dolog, és gratulálok nektek. Beszéljünk egy kicsit az olimpiáról, ugye azt hallhattuk Viktóriától, hogy hogy lehet kijutni, megnyertétek az országos versenyt, és ezzel kvalifikáltátok magatokat, de hát mit kellett az olimpián csinálnatok ahhoz, hogy valamilyen eredményt elérjetek?
3: Hát ugye az olimpia egy kicsit más,

0: mint ahogy nálunk működnek a dolgok. Itt egy többnapos rendezvényről van szó. Két napig volt gyakorlatunk a verseny előtt, mivel kicsit a szabályok is mások, mint nálunk, és hogy át tudjuk ezeket nézni, a bírók is segítettek, hogy mind kell kicsit változtatnunk, és akkor erre volt jó a két gyakorlati nap, és a harmadik nap volt ugye a verseny, és ugye itt az egész hangulat is más, mivel 17 országból 127 csapat vett részt ezen a versenyen. A mi kategóriánk a fölnőtt női kategória, ez 16-tól 30 éves korig van. A mi kategóriánkban 20 csapat versenyzett, és így sikerült ugye bronz minősítést elérnünk ebben a kategóriában. És más az egész hangulat is, ahogy az egész stadion tele van, ahogy szurkolnak is, meg az egész minden.
1: Milyen versenyszámok voltak?
2: Két része van ugye ennek az egész szerelésnek. Az egyik maga a szerelés, ugye a négy szívótömlőt kell a megfelelő eszközökkel egy motorhoz kapcsolnunk, ugye mindenkinek megvan a saját feladata, egymásét nem csinálhatjuk.
0: Igen.
2: Aztán a motortól pedig két sugárral ugye felszereljük úgy egyébként kellene, hogy vízzel is működjön, viszont ez a versenyen egy ilyen száraz szerelés.
0: Azért is tudtunk két részbe gyakorlatozni, mert két részből áll az egész, van egy szívó és egy nyomó része a gyakorlatnak.
2: És akkor hát az a lényeg, hogy minél gyorsabban ezt összeszereljük, hiba nélkül. Aha. Na most a hiba lehetőség az ezer egy van, szóval a versenyen is elkövettünk azért egy ilyen nagyobb hibát, sajnos kinyílt az egyik kapocs, ami már ugye alapból jól megnyomta az időt, mert hozzászámolják a hiba pontot az időhöz. Meg Krisztának a kezét rákötöttem erre az egész szívó részre, amit összeraktunk, úgyhogy azért voltak bakik, a bíró meglátta, hogy a Krisztina lökte a kezéről. Aha, a kötelet.
0: Nem segíthetünk egymásnak, de
2: és
0: nem volt
2: más. És akkor kaptunk egy kis nana, hogy ezt nem szabad csinálni. Ez az egyik része, a másik pedig a staféta. Ugye egy sugárcsővet fogunk a kezünkbe, amit átadogatunk egymásnak. A pályán van, ketten futnak gerendát, meg a végén van egy tunnel.
0: Ami 8 méter hosszú.
2: És beugranak. Elég menő dolog egyébként, és nagyon veszélyes. Úgyhogy,
1: és akkor itt, hogyha jól értem, akkor leginkább az időt nézik, vagy a technikát is?
0: Hát leginkább az időt.
2: Az időt, igen. Viszont, hogyha ilyen bakikat elkövetünk, azért az elég csúnyán még tudja nyomni az időt, szóval...
0: Mivel minden hiba pont rá megy az időre, plusz annyi idő.
1: Milyen volt a konkurencia?
2: Nagyon erős. Az osztrák és a horvát csapatok brutálisan erősek, tehát ott nem is tudjuk magunkat hozzájuk hasonlítani, mert a fölkészülés is náluk saját edzővel, ezermillió támogatással.
0: Sportolók
2: ugye nem is tudjuk valójában fölvenni a versenyt, nagyon ugye mi kategóriánkban, most én így 32 évesen, így 16 évesen azért
1: nyilván
2: nem egyszerű, viszont nagyon jó érzés volt ott állni az országok legjobbjai között is. Azért nem vallottunk így se szégyent.
1: És ti Szerbiát képviseltétek akkor?
2: Így van. Szerbiából 5 csapat jutott ki az olimpiára. Önkéntes és hivatásos tűzoltó csapatok. Užicéről, Zentáról az idősebb női csapat. Ők ezüst minősítést kaptak. Nagyon ügyesek voltak, hiba nélkül szereltek. Kovinról.
0: Igen.
2: És Gunarassról.
1: Hát igen. Akkor szép számba képviseltette magát, meg jó eredményeket is értetek el.
2: Igen.
1: Hát beszéljünk a másik témánkról, ami maga a tűzoltó testület. Hát mit kell erről a testületről tudni?
2: Tavaly előtt ünnepelte a testületünk a 100. évfordulóját. Nagyon sok tagunk van, nagyon sok kisgyerek, ugye, csapatok, majdnem minden kategóriában van fiú és lány csapatunk is, és nagyon szép számba szoktunk részt venni a versenyeken. Sőt, már hogyha valahova el is megyünk, meghallják, hogy Gunarasról jöttek, akkor ott már tudják, hogy azért konkurencia van.
0: És most is épp kezdjük a felkészülést, mert ugye a felnőtt csapatoknak minden 4 évben van olimpia, a junioroknak viszont minden 2 évben. És most kezdjük a kicsikkel, a juniorokkal a felkészülést. Szeptember vége vagy október elején lesz a községi verseny nekik, és jövőre meg az olimpia, ha sikerül. Úgyhogy most is dolgozunk ezerre.
1: Nem unatkoztok. Ti mióta vagytok tagok, Krisztina?
0: Hát én 6 éves korom óta foglalkozok ezzel. Ugye 6 éves kortól lehet valaki tűzoltó, és utána vannak ugye a kategóriák. 6-tól 11 éves korig van az első rész, utána 11-től vannak ugye a juniorok, és a 16-tól ugye a felnőtt női csapat, és amióta lehet, én azóta csinálom, és büszke is vagyok rá, szeretem is csinálni, meg büszkén viselem az egyenruhát is, meg szeretem, hogyha elmegyünk valahova, és valaki megkérdezi, vagy meghallja, hogy tűzoltók vagyunk, akkor csak így ámulattal néz, és ez ilyen büszkeséggel tölt.
1: Igen, mert egyébként ez úgymond ilyen férfi dolognak számít. A legtöbben a férfiakhoz csatolják, akár a rendőrt, akár a tűzoltót, vagy bármilyen férfi munkát, és az ritka, amikor így egy nő is ilyen szenvedélyesen foglalkozik ezzel. De akkor ez nektek önkéntes alapon működik. Igen. Hogy lehet munka mellett így összeegyeztetni ezt az egészet?
0: Hát én szerintem, hogyha valaki valamit szeret csinálni, akkor tud rá időt is szakítani. Nehéz, de meg lehet oldani.
2: A családjaink támogatnak ebbe. A gyerekeink is, ugye lassan most már odaérünk, hogy a mi gyerekeink is majd kis tűzoltók lesznek, és otthon is úgy vártak bennünket, hogy olyan büszkék vagyunk rátok, anya. Nagyon jó érzés. És az, hogy ezzel nagyon sok mindent tudunk a gyerekeknek is megtanítani, vagy mi is nagyon sokat tanultunk így gyerekkorunk óta, hogy tényleg ez a 10 ember egy célért harcol, egymásra támaszkodunk, próbáljuk mindig úgy megoldani dolgokat, hogy minél kevesebb veszekedést történjen.
0: Hát persze voltak veszekedések is, de mindig leültünk, és megpróbáltunk mindent megbeszélni, megoldani, hogy maradjon minden így, ahogy van, hogy együtt tudjunk működni.
1: Volt egyébként, amikor élesbe is kipróbálhattátok magatokat tűzesethez esetleg, vagy valami bármi.
0: Igen.
1: És az milyen volt? Mármint, hogy gondolom, hogy azért félelmetes bemenni bármilyen tűzesethez, vagy bármi, azt így hogy éli meg az ember?
0: Hát fura, az biztos. Viszont ezt inkább hagytuk a fiúknak, hogy csinálják. Mi csak így a háttérből, hogyha kellett segítség, akkor ott voltunk. Ez tényleg legyen az ő feladatuk, megcsinálják.
2: De azért megsérteni őket.
0: Igen. De azért, hogyha kell, akkor ott vagyunk és segítünk.
2: De egyébként volt arra lehetőségünk, hogy így levizsgázzunk, mint tűzoltók, tehát tűzesetnél valójában hivatalosan is ott tudunk lenni. És akkor ezt a lánycsapatból szinte mindenki megcsinálta. Igen. Úgyhogy ez a vonulós fiúknak ugye kötelező, viszont elég sokan a testületből még megcsinálták. Úgyhogy ez egy elég szép dolog.
1: Én köszönöm szépen, hogy bejöttetek, és kicsit beszélgettünk úgy az olimpiáról, úgy a tűzoltó testületről. Még egy kicsit a terveitekről meséljetek nekünk. Ugye említetted, Krisztina, hogy a fiatalokat már készítitek. Rátok női csapatra mi vár?
0: Mindig azt mondjuk, hogy na, csak még ezt az egyet csináljuk meg, és aztán mire eljön a következő, akkor mindig na, akkor most összejövünk megint, és na, még ezt az egyet megcsináljuk, úgyhogy szerintem maradunk így, és irány a következő.
1: Úgy legyen. Sok sikert nektek.
2: Köszönjük szépen.
3: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
4: A te zenéid.
3: A te rádiót.

támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: programajánló.
1: A Szabadkai Munkás Jézus plébánia és a keresztény értelmiségi kör szeretettel meghívja Önt 2026. október 9-én és 10-én megrendezésre kerülő Váci zarándoklatra. A program része a Fóti Szeplőtelen Fogantatás templom meglátogatása, kisvonatos városnézés Vácon, másnap részvétel a zarándoklat a Hazáért rendezvényen és az ünnepi szentmisén a Váci Székesegyházban. Jelentkezési határidő augusztus 31. Bővebb információ a keresztény értelmiségi kör irodájában a 024 552 539-es telefonszámon vagy a kek@kek.org.rs e-mail címen. Szeretettel várunk minden zarándokot. 024 552 539.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám. Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
1: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
1: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001 Reneszánsz, Szabadka. 024 555 001.
5: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
0: 11 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Drágul a gázolaj, olcsóbb lesz a benzin. Meghatározták az új üzemanyagárakat Szerbiában a következő 7 napra. Az eurodízel literenként jár a 2 dinárral emelkedik, így 229 dinárba kerül. A benzinára ezzel szemben 2 dinárral csökken, tehát 200 dinár lesz literenként a töltőállomásokon. Az új üzemanyagárakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé. Hatalmas erdőtűz pusztította a horvátországi Omis térségében. A lángok Lokvár-Rogoznica felől terjedtek a tengerparti város irányába. Több lakóépület és gépjármű is megrongálódott. Tucatnyi ember sérült meg. Néhányukat az intenzív osztályon kezelik. Állapotuk kritikus. A tűz keletkezésének pontos okát egyelőre vizsgálják. Nem megerősített információk szerint tűzijáték vagy akár egy égő cigarettacsik is felelős lehet. A tengerpart felé vezető főutakat lezárták. Alekszandra Szofronijevics építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter felmentését kéri a Szerbiai Földmérési Szervezetek Egyesülete a szerb kormánytól. Az egyesület szerint a kérést a jogellenes építkezések, az ingatlanok nyilvántartása és a szakmai hatáskörök szabályozása terén fennálló problémák miatt nyújtották be. Elsősorban azt kifogásolják, hogy a törvény tervezett módosítása alapján a földmérési dokumentációt építészeti és építőmérnöki végzett rendelkező szakemberek is elkészíthetnék. Az egyesület emellett azt is kéri, hogy a földmérési szakma nagyobb szerepet kapjon az érintett jogszabályok kidolgozásában. Különbözőek vagyunk, de együtt vagyunk értékesek. Ez volt a mottója annak a toleranciát népszerűsítő tábornak, amelyet a héten rendeztek meg Martonoson. Az 5 és 10 év közötti gyerekek játékos és élményekben gazdag programokon keresztül ismerkedhettek meg az elfogadás fontosságával. Ügyességi és logikai játékokban próbálhatták ki magukat, miközben közösen beszélgettek érzéseikről, egymás megértéséről, a különbözőségek elfogadásáról és az együttélés fontosságáról.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén 29 fokot mérnek, derült napos időre számíthatunk, felhők szinte nem is lesznek az égen, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet, a következő napokban sem csökken jelentősen. A hőmérsékleti érték augusztus 20-áig túlnyomóan napos időre van kilátás.
5: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma.
3: Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Espresso, a Fanon Rádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: A 3D nyomtatás.
0: Espresso, a Fanon Rádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: A 3D nyomtatás ma már nem a távoli jövő, hanem a jelen. Egyre többen vágnak bele.

0: a sarkán is megszülethetnek a legkreatívabb tárgyak. Mai vendégem hobbi szinten merült el ebben a lenyűgöző világban, vendégem Varga Balázs, akivel a 3D nyomtatás kulisszatitkairól beszélgetek. Szia, üdvözöllek a műsorban!
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Nos Balázs, mesélj egy kicsit arról, hogyan és mikor csöppentél bele a 3D nyomtatás világába. Mi volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy nekem kell egy ilyen gép otthonra?
1: Körülbelül 2 éve történt ez a dolog, és 2 dolognak is meg kellett történnie egyszerre. Az egyik, hogy volt egy olyan projekt, ami miatt hát érdemesnek tartottam belecsapni ebbe a dologba, belevágni ebbe a dologba. A másik pedig az, hogy kifogtam egy nagyon kellemes akciót, ami egy gépet érintett, és így ez a kettő együtt.
0: És hogyan magyaráznád el, mi történik a folyamat során?
1: Hát alapvetően 2féle nyomtatási technológia létezik. Az egyik az úgynevezett műgyantás nyomtatás, vagy más néven rezin nyomtatás. Itt folyékony műgyanta kerül a nyomtatóba, és a nyomtató ezt egy UV-fényes levilágítással szilárdítja meg kis rétegenként. A másik nagy csoport az az úgynevezett FDM nyomtatóknak a csoportja. Ezeknél a nyomtatóknál egy úgynevezett filament anyag, amiből a nyomtatás készül, ez tekercsekben érkezik, ilyen körülbelül 1-2 mm vastagságú hosszú tekercsekben, ezt a nyomtató behúzza, ott felforrósítja, megolvasztja, és egy kis vékony fém fúvókán keresztül rétegekben egymásra nyomtatja. Ezek a rétegek, ezek megszilárdulva, így összeállnak egy nagy tárgyá.
0: Emlékszel még, mi volt a legelső tárgy, amit sikeresen kinyomtattál?
1: Igen, ezt a mai napig használom, ezt a tárgyat. Egy pici tárgyat kerestem, ami hasznos is, és hát tesztelni is jó egyúttal. Ez pedig nem más, mint egy kábeltartó egy hangszerállványra, ami azért egy érdekes kérdés, mert ez már egy viszonylag specializáltabb tárgy, tehát nem egy pont hétköznapi, hanem pont egy ilyen típusú állványhoz való, és hát valaki ezt feltöltötte ingyenesen nyomtatható változatban, és én ezt megtaláltam, kinyomtattam nagyjából 20 perc alatt, és hát nagyon megörültem, hiszen érdekes volt nézni, ahogy történik a folyamat, és hát a végén a kezembe vehettem egy tárgyat, amit már azonnal föl is szerelhettem, és aztán természetesen innentől kezdve hát rengeteg használati tárgy került még ki a nyomtatóból, amit így hétköznapi módon is lehet használni.
0: Mennyire bonyolult ma belevágni ebbe otthoni körülmények között? Mekkora helyet foglal egy ilyen gép, és mennyire kell hozzá komoly számítógépes tudás?
1: Az a szerencsés helyzet, hogy mind hely tekintetében viszonylag kis helyigényű, tehát hogyha mondjuk egy kisebb nyomtatóról beszélünk, akkor akár egy mikrohullámú sütő helyén például el lehet helyezni, ez nem egy túl nagy terület. Nyilván nagyon nyomtatókhoz egy picit több hely szükséges. A hozzá szükséges tudás pedig annyira kevés most már, nem kell specializált számítógépes szaktudás, semmiféle ilyesmi jellegű dolog nincsen szükség. Nagyon felhasználó baráttá vált a nyomtatás, ez biztos, hogy nagyon előnyös olyan szempontból, hogy segít elterjedni a 3D nyomtatásnak, mint tevékenységnek, és hogyha le kellene írni egy ilyen üzembehelyezési vagy egy ilyen használati folyamatot, akkor nagyjából azt lehetne mondani, hogy a nyomtató üzembehelyezés után, ami természetesen egy ilyen leírásban jól meghatározott folyamat, illetve videók segítik meg, hát maga a készülék és a kis kijelzőjén segít ebben a folyamatban. Utána egy általános telefonon futtatható applikációt kell telepíteni, össze kell párosítani a nyomtatót a telefonnal, és nem szükséges hozzá sem asztali számítógép, sem laptop, semmi ilyesmi. Ezzel az applikációval, amit pedig adnak a nyomtatóhoz, a nyomtatási folyamatot elejétől végéig végig lehet csinálni. Tehát például, hogyha szükségünk van egy valamilyen tárgyra, akkor megkeressük ezt ebben a, hát olyasmi, mint egy alkalmazásbolt, de ebbe 3D-s nyomtatható tárgyak szerepelnek, ennek a túlnyomó többsége vagy az egészen ingyenes, és akkor ezután ezt a nyomtatóra letölti, előkészíti, tehát igazából megformázza arra a formátumra, ami a nyomtatónak szükséges, az, hogy ki tudja nyomtatni a tárgyat, és aztán elindul a nyomtatás, és végig lehet követni az egész folyamatot ezen az applikáción keresztül, hogyha mondjuk nem vagyunk a nyomtató mellett fizikailag, akkor egy kamerát például be lehet kapcsolni, meg lehet nézni, hogy hogy áll a nyomtatás, esetleg, hogyha hiba van, akkor le lehet állítani a nyomtatást, hogy ne pocsékoljon több anyagot, illetve hogyha valami hiba lépne fel, esetleg például elfogyott az anyag, vagy eltömődött a fúvóka, vagy

0: valami hasonló, akkor ezeket is jelzi ez az applikáció. Tehát nagyon felhasználóbarát.
1: Valóban annak tűnik. Mi ez a projekt, amire a legbüszkébb vagy?
0: Készítettem egy egyedi tervezésű hangszerállványt, ami kis darabkákból áll össze, amit egy hosszú menetes szárral össze lehet egymás mellé sorolgatni, és ezt át lehet alakítani annak megfelelően, hogy milyen széles állványra van szükségem, vagy éppen emeletet szeretnék rátenni, legyen-e lába, meg hasonlók, és akkor annak megfelelően rajzoltam hozzá különböző elemeket.
1: Inkább a kreatív alkotásról szól számodra ez a hobbi, vagy ténylegesen megkönnyíti a hétköznapokat?
0: Mind a kettő, hiszen van, amikor például maketteket készítek, ilyenkor nagyon jó összekombinálni elemeket mások által rajzolt darabokból, vagy esetleg saját magam által modellezett dolgokból, és ez egy kreatív hobbi rész tulajdonképpen, és hát van a hétköznapi helyzet, amikor pedig egyszerűen tényleg használati tárgyakat szeretnék, például kis tartókat, vagy valami hasonlót, ami így a háztartáson belül, vagy esetleg így a műhelyen belül érdekes lehet, meg hasznos lehet.
1: Saját maga tervezel modelleket 3D-ben, vagy inkább a neten elérhető, készen kapható tervekből szeretsz dolgozni?
0: Mind a kettő. Szerencsére rengeteg terv van ingyenesen elérhető így ezekben a modellboltokban, és hogyha véletlenül nem találok olyat, ami teljesen 100%-osan pontosan megfelelne nekem, akkor vagy bele tudok egy picit alakítani, és hát nyilván szoktam saját magam is. Tulajdonképpen ilyen alapelemekből lehet építkezni, ilyen egyszerű 3D-s alakzatokból lehet összeszerelni a késztárgyat, és vannak egyébként olyan ingyen elérhető modellek is, úgynevezett paraméterezhetőek, ami azt jelenti, hogy mondjuk van egy tartódoboz, és akkor a tartódoboznak meg tudjuk adni, hogy mekkorák legyenek a méretei pontosan. És akkor a tartódoboznak mondjuk az oldalát azt szeretnénk rácsosra csinálni, megadjuk, hogy milyen osztása legyen, mennyi legyen sűrű, vagy tömör, és akkor ő elkészíti ezt a tárgyat, és talán mehet is a nyomtatóra.
1: Mi a következő nagy projekt, amit szeretnél megvalósítani?
0: Többet is szeretnék csinálni, például autó hátsó lámpa egyedi dizájn szerint elkészítve. Itt 3D nyomtatva lennének a belső struktúrái a lámpának, és akkor ilyen ledes megvilágítást kapna, illetve van egy úgynevezett multiboard nevezetű rendszer, ez egy ingyen elérhető tárolórendszer, ami falra szerelhető, és akkor különböző szerszámtartók, fiókok, polcok, és ezeknek a különböző kombinációit lehet megcsinálni, és ebből szeretnék majd egy kis modernizációt a műhelybe, egy nagyobb, ez egy ilyen hosszabb projekt, egy jó pár napos, hetes dolog. Itt meg kell előre tervezni az elemeket, illetve össze kell válogatni az elemeket, és aztán utána folyamatosan nyomtatni, felszerelni, és amikor valami szükség van még valamire pluszban, akkor azokat utána lehet szintén nyomtatni. Tehát ez egy ilyen bővíthető moduláris rendszer. Rengeteg elem van hozzá, szinte már zavarbaejtő mennyiségű elemet tartalmaz, és lényegében nem nagyon találtam eddig még olyan szerszámot, vagy olyan tárlót, ami ne lett volna benne a rendszerben.
1: Szerinted milyen jövője van a 3D-s nyomtatásnak?
0: Szerintem egyre inkább közel fog kerülni az általános háztartási tárgyakhoz, tehát a használati tárgyakhoz, mert több folyamat is van, ami a felé mutat, hogy egyrészt olcsosodnak a nyomtatók folyamatosan, tehát a verseny miatt a gyártók egymással versengve próbálnak egyre jobb nyomtatókat készíteni egyre jobb áron, illetve most már bejött egy új dolog, ami régebben még nem volt, ez a mesterséges intelligencia által vezérelt tárgyalkotás, ami hasonlóan egy képgeneráláshoz leírás szavak alapján el tud készíteni különböző tárgyakat, akár használati tárgyakat is, és illetve finomítani tudja a meglévőket. Ez is egy nagyon érdekes trend, ami könnyíti a használatot. Egyre többféle anyag van, tehát most már olyan kültéren, vagy akár mechanikus terhelés alatt is jól teljesítő anyagokat is lehet nyomtatni a nyomtatókkal, amiket régebben nem is lehetett nyomtatni, vagy nem állítottak elő ilyen anyagokat. Illetve, ami még egy érdekes terület az, ami szintén hasonló módon fejlődik, hasonló dinamikával fejlődik, az a 3D szkennereknek a világa. Illetve van még egy nagyon érdekes fejlődési út, az pedig a kombinált gépeknek a megjelenése. Ezek nem csak 3D nyomtatásra képesek, hanem például lézer, gravírozó, lézer kivágó, plotter funkciókkal kombinálják őket, hogy egyre vonzóbbá tegyék a gépeket.
1: Hát valóban csodálatos jövője lehet a 3D-s nyomtatásnak. Varga Balázsnak nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt, és bevezetett minket ebbe a kreatív világba.

0: Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A Szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
0: Műsorajánló.
4: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Manna Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: Egy érdekességgel zárjuk ezt az órát. 2027-től jelentősen szigorítják a vadállatok cirkuszi szerepeltetésének szabályait Magyarországon. Egyebek mellett zsiráfokat, vízilovakat, nagymacskákat, fókákat, elefántokat és főemlősöket sem lehet majd cirkuszi produkciókban bemutatni. A módosítás célja az állatvédelem szigorítása és az Európai Uniós előírásoknak történő megfelelés. A rendeletben meghatározott állatokat a cirkuszok a jövőben nem szerezhetik be, nem szaporíthatják, nem taníthatják be, és előadásokon sem szerepeltethetik. A tiltás többek között a zsiráfokra, vízilovakra, vadon élő macskafélékre és kutyafélékre, hiénákra, fókákra, medvékre, kengurukra, orrszarvukra, tapírokra, főemlősökre és elefántokra is vonatkozik. Számos ragadozó madár és veszélyes hüllő cirkuszi tartását és szerepeltetését is megtiltják. A szabályozás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a cirkuszoknak meg kell válniuk a már náluk lévő állatoktól. A rendelet hatályba lépése előtt jogszerűen tartott példányok továbbra is maradhatnak jelenlegi helyükön, de nem szaporíthatják, nem taníthatják be és nem szerepeltethetik őket előadásokon. Magyarország az Európai Unió utolsó tagállamaként tiltja meg az elefántok, a fókák, a rozmárok, a nagymacskák, valamint a főemlősök cirkuszi szerepeltetését. Hát érdekes ez a hír. Kíváncsian várom, hogy milyen állatok szerepelhetnek akkor majd a magyarországi cirkuszokban. Tartsatok velünk a továbbiakban is, délben híradó, utána pedig folytatódik a Pannonpresszó.

0: Reklám.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
3: Programajánló. Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
4: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
3: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
6: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
5: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz Székesegyházban 17 órától.
6: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodó vására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
5: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
6: 21 órától népünnepély.
5: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
7: Média támogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: Hatalmas erdőtűz pusztított a horvátországi Omis térségében, szerb turistákat is evakuáltak a Halkidiki félszigeten. Drágul a gázolaj, olcsóbb lesz a benzin. Az idei lesz az utolsó Green Future Fesztivál. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Zuzanna. Következnek a részletek. Hatalmas erdőtűz pusztított a horvátországi Omis térségében az éjjel. A lángok Lokvárogoznica felől terjedtek a tengerparti város irányába. A tüzet az erős szél rendkívül gyorsan tovább terjesztette, több lakóépület és gépjármű is megrongálódott. Több száz lakost és turistát evakuáltak. Az oltásban Canadair tűzoltó repülőgépek is részt vesznek. Horvátország több megyéjéből, valamint Zágrábból is érkeztek egységek a térségbe. Csernai Panna összeállítása.
2: A tűz mintegy 900 ezer hektárnyi területet érintett. Péntek reggelre Omis és Lokvárogoznica térségében már nem tomboltak a lángok. A tűzoltók azonban továbbra is a teljes területet vizsgálják, és utómunkálatokat végeznek. A helyszínen 286 tűzoltó dolgozik 93 járművel, az oltásban pedig 4 Canadair repülőgép is részt vesz. A szabadkai Nikola Perusics a tűztől délre fekvő Piszák faluban tartózkodott, ahol szintén közel kerültek a lángok a településhez.
3: A hegy, a magas hegy a Velebit között és a tenger között ugye nagyon, hogy mondjam, szűk. És amikor elindul a láng, a tűz, akkor egyszerűen totálisan leállítsa a forgalmat is, akkor nehéz föltalálni magukat. Na most, ami reggel történt, az, hogy sokan már reggel 7 órakor elnéztek a boltban megvenni, amit kell, amire szükség lehet ilyen esetben. Akik bírtak, lerövidítették így páran a nyaralást, mert ugye még ijedtek, hogy ez nem tudni pontosan, hogyan fog, meddig fog tartani és hogyan. De úgy vettük észre, hogy itt van az előbb is, nem tudom mennyire lehetett hallani, pont ezek a Canadairek, ezek a repülők, ugye, amik szövődik a tengervizét is, az a tűzoltóznak, szóval nagyon jól működnek, úgyhogy most már itt azt hiszem, hogy jóformán senki sem fél.
2: A tűz miatt több mint 2000 embert evakuáltak, közülük jelenleg mintegy 1500-an tartózkodnak az omisi befogadó központban. A lángok számos házat és gépjárművet megrongáltak, turisztikai és vendéglátó helyeket is kár ért. A tűz Brács szigetéről is jól látható volt. Kolléganőnk Anus Beatrix éppen Szutivánban nyaralt, amikor az Omis térségében pusztító lángokat és hatalmas füstöt is észlelte.
4: Tegnap este 8:30-9 körül a helyi kikötőből figyeltünk fel arra, hogy a túlparton Split közelében Omis irányába lángol a hegyoldal. Már akkor nagy füstöt lehetett látni, a helyzet pedig az éjszaka folyamán tovább súlyosbodott. Hajnalra a füst még erősebbé vált, és Szutivánban már hamu is hullott, ami a parkolóautókon is reggelre jól látható volt.
2: A tűzben több tucatnyi ember sérült meg, néhányukat az intenzív osztályon kezelik, állapotuk kritikus. A tűz keletkezésének pontos okát egyelőre vizsgálják. Nem megerősített információk szerint tűzi játék vagy akár egy égő cigarettacsik is felelős lehet. A tengerpart felé vezető főutakat lezárták.
1: Az Etna fokozott vulkáni aktivitása miatt módosítják pénteki szicíliai járatait az Air Serbia. A Belgrád és Catania között közlekedő repülőgépek a dél-olaszországi La Mezzia Terme repülőtéren szállnak le, illetve onnan indulnak. A szerb légitársaság közölte, hogy a változtatásra a cataniai repülőtér lezárása miatt van szükség. A szicíliai légiközlekedésben napok óta komoly fennakadásokat okoz Európa legmagasabb aktív vulkánjának kitörése. Az Etna augusztus 6-a óta intenzív aktivitást mutat, a levegőbe kerülő nagy mennyiségű vulkáni hamu miatt pedig többször korlátozták, illetve leállították a forgalmat a cataniai repülőtéren. Szerb turisták is az evakuáltak között vannak a görögországi Halkidiki félszigeten, ahol erdőtűz tört ki, Sziviri és Forka térségében. A hatóságok elővigyázatosságból kezdték meg a veszélyeztetett területek kiürítését. Az evakuálást elsősorban a tengeren keresztül hajtják végre, magánhajók és a parti őrség vízi járművei is részt vesznek a turisták és a helyi lakosok kimenekítésében. A hatóságok több különböző útvonalat jelölnek ki annak érdekében, hogy elkerüljék a nagyobb torlódásokat és biztosítsák a lakosság, valamint a turisták gyorsabb kimenekítését. Drágul a gázolaj, olcsóbb lesz a benzin, meghatározták az új üzemanyagárakat Szerbiában a következő 7 napra. Az eurodízer literenként jára 2 dinárral emelkedik, így 229 dinárba kerül. A benzinára ezzel szemben 2 dinárral csökken, tehát 200 dinár lesz literenként a töltőállomásokon. Az új üzemanyagárakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé. Minden nehézség ellenére idén is megszervezték a Green Future Fesztivált Zentán. A háromnapos programsorozat már az első napon több száz fiatalt vonzott a népkertbe, ahol a hazai és külföldi DJ-k szórakoztatták őket. A következő 2 napban megnyílik a nagy színpad is, ahová olyan híres előadók érkeznek, mint a Velhello vagy Reje Popovics. Balázs Zita riportja.
0: A Green a nyár egyik meghatározó eseménye a vajdasági fiataloknak. Évről évre változatos zenei műfajokkal várja a fesztiválozókat. A nagy színpadon a legnépszerűbb előadók lépnek fel, miközben az egyik kis színpadon egészen reggelig dübörög a techno, a másikon pedig a mai slágerekre lehet bulizni. Per Power Christian, Zenta.
5: Voltam 2013-tól kezdtem, minden évben.
6: Itt voltál az első éven, és most itt vagy az utolsón is. Ez milyen érzés?
5: Jó, nagyon. Nagyon tetszik a fesztivál.
6: Így visszatekintve, milyen emlékeid kötődnek a fesztiválhoz?
5: Jó, minden jó. Társaság, jó zenék, jó előadók voltak. Szépen meg volt rendezve. Minden évben. Szép a rendezéktől.
0: Az előző évekhez hasonlóan idén is ismert magyar és szerb előadók szórakoztatják a közönséget, így a fesztivál minden fiatal számára egyaránt izgalmas programokat kínál. A csütörtöki napon a hazai és magyarországi DJ-ké volt a főszerep, akik változatos zenei produkciókkal alapozták meg a fesztivál hangulatát. Tomik Eszter, Topolya.
7: Nekem ez a negyedik alkalom, hogy itt vagyok a Green Future Fesztiválon.
6: Milyen élmények kötődnek hozzá ez a 4 év alatt?
7: Nagyon jó élmények kötnek hozzá, most még nem tudom, hogy mire számítsak, de eddig az előző 3 év mindig nagyon jó volt, és mindig nagyon jót buliztam.
6: Idén kit vársz a legjobban, melyik fellépőt?
7: Hát nyilván a Velhellót, őket nagyon várom, meg nagyon sajnálom, hogy a Tidenit lemondták. Meg Devítóra vagyok kíváncsi nagyon, igen, őt várom még.
0: A fesztivál szervezői idén a korábbiaknál is nagyobb kihívásokkal néztek szembe, hiszen az egyik legfontosabb anyaországi támogatási forrásukhoz nem jutottak hozzá. Ennek következtében számos nehézséggel kellett megküzdeniük annak érdekében, hogy a rendezvényt idén is megvalósíthassák. Kornyák Katarina, szervező.
8: Nem titok, hogy végig voltak olyan akadályok, amiket le kellett küzdeni és meg kellett oldani, de végig igyekeztünk arra, hogy itt legyünk, hogy legyen fesztivál, hogy megszülessen idén is, és hogy egy olyan teret biztosítsunk idén is a fiataloknak, amely ugyanazt az érzetet kelti bennük, amit eddig is évről évre. Nem titok, hogy a támogatás nem jött be, és hogy a költségvetésük csökkent a tavalyihoz képest is, hogy csökkentett amúgy is általánosságban.
0: A nehézségek miatt a szervezők úgy döntöttek, hogy az idei lesz az utolsó Green Future Fesztivál. A program a következő napokban is izgalmas fellépőkkel folytatódik, hiszen megkezdi működését a nagy színpad is, ahol pénteken közösen áll színpadra Devito és Reje Popovics.
1: A pontos idő 12 óra 9 perc.
9: Időjárás.
10: 28 fok van jelenleg Szabadkán és környékén, folytatódik a napos, meleg időjárás 31 fokos csúcsértékekkel, a hétvégén is 31-32 fokos csúcsértékekre van kilátás, csapadékot egyelőre nem jósolnak a meteorológusok.
11: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
9: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
12: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
13: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13 a Szabadka.
14: Bomax.
15: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
16: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
15: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
16: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
17: I'm going under in this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

A Pannon Press Suit támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor...
3: Ma hozzák a hét napot!
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Programajánló.
6: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bál zenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30-kor kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzijáték zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
7: Média támogató a Pannon RTV.

0: Pannon Rádió. A te hangod.
1: Zenta Gunarasra kapcsolunk a következő percekben, ugyanis egy érdekes eseményre invitálunk benneteket. Akivel beszélgetünk erről az eseményről, az nem más, mint Tari Ádám, a Zenta Gunarasi Ifjúsági Klub elnöke. Szia, köszöntelek a vonal túlsó végén.
2: Hello, sziasztok, köszöntöm a hallgatóságot.
1: Hát térjünk is rá erre az eseményre. Falunapi játékok, ez a címe, hogyha jól tudom. Mit kell róla tudni?
2: Hát igen, falunapi játékok, ami ugye előző években is megrendezésre került, csak egy pár év kimaradással most újra föl szeretnénk hozni, hogy az ifjúságot egy kicsit megmozgassuk, mivel ugye ennek hagyománya volt, hogy mindig a falunap előtt, tinap, ifjúsági játékokat szerveztek, és ezt most mi is újra meg szeretnénk szervezni. Igazából egy egész napos programról van szó, ami déltől van a gyülekező a csapatoknak, és kb. Este 8-9-ig tart.
1: Milyen játékokban vehetnek részt azok, akik jelentkeznek?
2: Vizes játékok, kvízek, lufis játék, poharas játékok, akkor lesz falubarangolás, de igazából pontosan a játék részleteit nem szeretném elárulni, egy kis meglepetés is a csapatoknak.
1: Milyen csapatok jelentkezését várjátok?
2: 5 fős csapatok jelentkezhetnek, a korhatár pedig 13 évtől 35-ig.
1: Kell-e valamilyen összeget befizetni jelentkezéskor, vagy teljesen ingyenes ez az egész esemény?
2: Teljesen ingyenes az esemény, igazából nálunk Facebook oldalon, Instagram oldalon is vannak telefonszámok is megadva az oldalakon, de plakátoztunk itt Topolya környékén is, tehát igazából mindenhol meg tudják találni az eseményt, mint falunapi ifjúsági játékok, szóval szerintem ott minden tájékoztatót kiraktunk, igazából ott tudnak tájékozódni mindenről is.
1: Olyanok jelentkezését is várjátok, akik mondjuk nem falubeliek, és szeretnének egy kicsit bekapcsolódni, vagy leginkább a Zenta Gunarasi fiatalságra koncentrálódtok?
2: Jaj, dehogy is. Hát egész vajdaság szinten várjuk a csapatokat, tehát én nagyon bízom benne, hogy minél több csapat jelentkezik, és akkor igazából mi nagyon sok játékkal készülünk, tehát nem lesz az, hogy egy gyors, rövid program keretén belül lezajlon.
1: Mit nyerhetnek azok, akik jól teljesítenek ezeken a falunapi játékokon? Vannak-e nyeremények?
2: Igen, vannak nyeremények támogatóktól, amit kaptunk. Igazából támogat bennünket a helyi közösség, Topolya önkormányzata, több pályázaton is sikerült kisebb összegeket nyernünk, és igazából szerintem értékes nyereményekkel tudjuk díjazni a csapatokat, de igazából konkrétan úgy próbáltuk kialakítani ezt az egészet, hogy az 5 főre, tehát hogy mindenkinek jusson egy kis élmény, egy kis ajándék a csapatba.
1: És hát, hogyha jól gondolom, akkor ez az egész falunapi játékok, ez Zenta Gunaras falunapja alkalmából kerül megrendezésre. Hát mi mindent kell tudni a ti falunapotokról? Hány napos ez a rendezvény? Mi az, amivel még esetleg készül az ifjúsági klub?
2: Előző években csak szombaton volt ugye maga a falunap, és akkor most ugye idén, ahogy visszahozzuk a játékokat, így 2 napos lesz a rendezvény. Péntektől vasárnap hajnalig. Igazából pénteken mi déltől van a gyülekezünk, lemennek a játékok, és este mi diszkóval készülünk a fiatalságnak, nem csak játékosoknak, bárki jöhet egy jó kis bulira, invitáljuk a fiatalságot. A szombaton pedig egész napos falunap, tele programokkal, gyerekprogramok, igazából kultúrműsor, főzőverseny, foci, röplabda, kangó, tehát egy egész napos program, szintén ugye az internetes oldalon megtalálják, akik szeretnének eljönni és részt venni bármiben is. És este, amikor vége lesz a koncertnek, és a DJ-s program kezdődik meg, akkor pedig az IFI klub megszervez egy sörpong bajnokságot, ahova szintén nem csak falusiak, hanem környékről bárki jelentkezhet. Két fős csapatokat várunk, és igazából ott is az interneten megtalálnak mindent a részletekről.
1: Hát nagyon aktív a Zenta Gunarasi Ifjúsági Klub. Egy kicsit mesélj nekünk, hogyan néztek ti ki, mikor alakult ez az egész ifjúsági klub, jelenleg hány tagotok van, illetve milyen rendezvényeket szerveztek ti?
2: Hát igazából ez egy több generációs ifjúsági klub. Én például arra emlékszem, hogy én is játszottam ezeken a vetélkedőkön, meg mindig a faluba voltak különböző programok, ahol jaj, az ifisek szerveztek valamit. Adódott egy lehetőség, hogy újra alakult ez az egész, tehát generációról generációra, és hát mivel is foglalkozunk, támogassuk a falunkat, próbálunk mindenben segítkezni, tehát most is pályát festettünk, újítottunk, készültünk ezzel az esti focival a faluban működő foci csapattal együtt, és háromnapos rendezvényünk volt, tehát két hétvégén, ilyen esti foci, ami nagyon-nagyon jól hangulatba telt el. Akkor igazából diszkókat szoktunk szervezni, sörpongbajnokságokat, bálakat, tehát egész sok programot. Most ugye itt van még pluszban ezek a játékok, de gondolkodunk kvízesteken, tehát aktívan szeretnénk. Tehát minden hónap egy, kötőjel kettő nagyobb programmal készülünk mindig a igazából az érdeklődőknek. Volt itten kezdeményezés a filmvetítésre is, tehát levetítettük az Indula Bakterházat, ami a moziteremben volt. Ősszel megpróbáljuk ezt újra valami újabb filmmel is. Bízom benne, hogy sikerülni fog. Tehát igazából ilyesmi. 13 aktív tagunk van jelenleg, ami főleg egyetemistákból áll, de vannak középiskolások is. Hát így konkrétan ennyi.
1: Hát van igény, úgy néz ki a ti eseményetekre, rendezvényeitekre. Én jó munkát kívánok nektek a továbbiakban is, és a hallgatókat pedig arra biztatom, hogy jelentkezzenek a falunapi játékokra. Akár Tari Ádámot is felkereshetitek Facebookon, de mi is megosszuk a Pannon Pressónak a Facebook oldalán az eseményt. Én Ádám, köszönöm szépen, hogy beszámoltál az eseményről.
2: Nagyon szépen köszönöm, és szép napot!

0: hogy a pom-pom girl.
1: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.hu.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: 12 óra 48 perc van, és ismét kitekintünk a határa, illetve megnézzük, hogy hol tevékenykednek a rendőrök. Ami a határhelyzetet illeti, a Királyhalom-Ásotthalom határátkelőn 30 perces várakozási időre kell számítani Szerbiából Magyarországra. 45 perces várakozási időt mutatnak az applikációk a Horgos-Röszke közúti határátkelő helyen is, szintén Szerbiából Magyarország irányába. Ami a visszautat illeti, tehát Magyarországról Szerbia felé, nincsen komolyabb fennakadás, 5-10 perces várakozási időt mutatnak az applikációk. Ami pedig a rendőri jelenlétet illeti, Palicson lehet velük találkozni, Palics bejáratánál, illetve kicsit korábbi info, de lehet, hogy még mindig ott vannak, Királyhalom bejáratánál a rendőrök, úgyhogy ezen a két helyen vannak jelenleg ott a kék ruhások. Hogyha bennünket hallgattok, és van még valamilyen infótok, amit megosztanátok velünk és a hallgatókkal, akkor írjátok meg nekünk a 063-621-605-ös telefonszámra.

0: Reklám.
1: A Grand és a DTL megjutalmazza Önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: 13 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Zsuzsanna. Szerb turisták is az evakuáltak között vannak a görögországi Halkidiki félszigeten, ahol erdőtűz tört ki Szivirje és Furka térségében. A hatóságok elővigyázatosságból kezdték meg a veszélyeztetett területek kiürítését. Az evakuálást elsősorban a tengeren keresztül hajtják végre, magánhajók és a parti őrség vízi járművei is részt vesznek a turisták és a helyi lakosok kimenekítésében. A hatóságok több különböző útvonalat jelölnek ki annak érdekében, hogy elkerüljék a nagyobb torlódásokat és biztosítsák a lakosság, valamint a turisták gyorsabb kimenekítését. Továbbra is aktív az Etna, augusztus 6-a óta folyamatosan ontja a lávát és a vulkáni hamut. A legfrissebb jelentések szerint a kataniai repülőtér lezárását ismét meghosszabbították, a járatok forgalmát augusztus 15-én szombaton hajnali 2 óráig felfüggesztik. Az elmúlt héten emiatt már több száz járatot kellett törölni, vagy más repülőtérre átirányítani, ami komoly fennakadásokat okoz a nyári turista szezonban. A hamu korábban már Máltáig is eljutott, ahol szintén járattörléseket és késéseket okozott. A szakemberek folyamatosan figyelik az Etna működését, mert egyelőre nem tudni, mikor ér véget a mostani szokatlanul hosszantartó kitörési szakasz. A hatóságok közben arra kérik az utasokat, hogy indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék járatuk állapotát a légitársaságuknál. Drágul a gázolaj, olcsóbb lesz a benzin, meghatározták az új üzemanyagárakat Szerbiában a következő 7 napra. Az eurodízel literenként jára 2 dinárral emelkedik, így 229 dinárba kerül. A benzin ára ezzel szemben 2 dinárral csökken, tehát 200 dinár lesz literenként a töltőállomásokon. Az új üzemanyagárakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé. Augusztus 25-ig lehet benyújtani a kérelmeket a kedvezményes havi buszbérletekre Szabadkán. A helyi diákok közvetlenül saját iskolájukban adhatják le az igénylést az autóbuszbérlet támogatására, azok a tanulók pedig, akik Szabadkáról Topolyára, Magyarkanizsára vagy Zomborba járnak középiskolába, kérelmüket augusztus 25-ig a Szabadkai Városháza ügyfélközpontjában adhatják le. A névjegyzékek kiegészítésére legkésőbb szeptember 5-ig lesz lehetőség. A kedvezményes havi bérlet ára 2340 dinár. Azok a családok, amelyek anyagi helyzetük miatt nem engedhetik meg maguknak a kedvezményes bérletet sem, a Szabadkai Szociális Központban kérhetnek felmentést a hozzájárulás megfizetése alól.
0: Sport.
5: Nem jutottak be a szerb úszók a Párizsban zajló Európa-bajnokság döntőjébe. Nina Stanisavljevic az 50 méteres gyors úszás selejtezőjében a 9. helyen végzett az 5. futamban 25,91 másodperces idővel. Ez összesítésben a 37. időeredményt jelentette. Uroš Zsivánovics a 27,38 másodperces eredményével a 6. selejtező futamban a 7. helyet szerezte meg, ami összesítésben a 23. helyhez volt elegendő.
0: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelen pillanatban 30 fokot mutat a hőmérő, derült napos időre számíthatunk a folytatásban is. Holnap reggel a minimum érték 18 fok körül alakul, délután pedig 33 fokot mérhetünk majd.
6: az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. It's Friday, then.

0: Vajdaság hangja. Pannorádió.
1: A te zenéid.
0: A te rádiód.
2: Trancsik Martin Szerbia és Magyarország első, jelenleg egyetlen kitüntetett kvantum mérnöke. Mit jelent ez a különleges elismerés, és mivel foglalkozik valójában egy kvantum mérnök? A kvantum technológia világára jelenleg egyetlen kitüntetett kvantum mérnöke. Mit jelent ez a különleges elismerés, és mivel foglalkozik valójában egy kvantum mérnök? A kvantum technológia világáról, az odáig vezető szakmai útról és a gyorsan fejlődő

0: Hiszen pontosan ez mit rejt, milyen út vezetett idáig, milyen egyetemről van szó, milyen eredményről van szó?
1: Hát az út az Entai Bolyai Matek gimnáziummal kezdődik, és utána Szegeden jártam gépészmérnöknek, az az alapdiplomám, és a mesterdiplomám az pedig ez a kvantummérnöki.
0: És akkor jelenleg most milyen pozícióban van, én ezt egy Facebook posztban láttam, ugyanis mi ismerősök vagyunk Csantavérről. Jelenleg mit akar ez a pozíció, ez az eredmény?
1: Jelenleg igazából, mivel ez egy új szak, ami indult, egy új mesterképzés Magyarországon, így olyan mesterképzés, mint a többi, annyi a különbség benne, hogy angol nyelvű, ez miatt ugye, hogy külföldiek is tudjanak jelentkezni a szakra, mert egyelőre még nem olyan népszerű, viszont ezen kívül ugye még nem sokat, mivel mindenki most ismerkedik ezzel az egésszel, így a cégek területén sincs még annyi munkahely, és így tovább.
0: Említetted, hogy ez egy újítás. Pontosan mit is kell tudni erről a szakmáról, szakról? Sokan lehet, hogy nem ismerjük egészen ezt az ágazatot.
1: Hát igazából legkönnyebben úgy lehet megfogalmazni, hogy egy kis fizika, egy kis matek és egy kis programozás. Ugye a kvantum világa az egy mondhatni új tudományág, így a nemrégi modern fizikában, ugye ezzel foglalkozott Einstein, Schrödinger és még sok más nagy fizikus is, úgyhogy egy új technológia, így a hétköznapokban nem annyira foglalkoznak vele, inkább a klasszikus fizikában, mivel nem annyira releváns kint az iparban, inkább ilyen kutatóintézetekben és laborokban, ugye, ahol foglalkoznak ilyen a nanotechnológiával.
0: Mikor kezdett el érdekelni ez a témakör? Matematika, fizika, technológia jellemző volt már rád fiatalabb korodban is?
1: Igen, ezek a témakörök mindig is érdekeltek, és külön örülök, hogy a matek és a fizika az mondhatom mindig is jól ment. Azt nem mondhatom, hogy különösen szeretem, de ugye az, hogyha valami jól megy az embernek, akkor egy idő után azt megszereti. A fizika az mindig is érdekelt, gondolkodtam máskor, hogy a fizika alapképzésre megyek, de végül elvetettem, és inkább a mérnöki vonal mellett döntöttem. Nekem ez a mérnöki szó, ez a mérnök szó, az inkább azt jelenti, hogy valamilyen problémákat oldunk meg. Tehát inkább tudok egy kicsit az elméleti körről mindent, és egy kicsit a való világból, és a mérnök valahol ötvözi a kettőt, és így próbál megoldásokat találni olyan problémákra, amik ugye hétköznapokban felmerülnek. Ez ugyanúgy igaz iparban is, ugye, mint gépészmérnökként is már úgy dolgoztam, és voltak ilyen problémák, amiket meg kellett oldani, és hogyha most ezzel a diplomával elhelyezkednék valamilyen kutatóintézetben, ugyanígy igaz lenne, csak ugye a nanovilágban van inkább jelen. Majd a maga a kvantum az jelen van ugye mindenhol, de hogy ott látványosodtunk vele foglalkozni.
0: Kanyarodjunk vissza egy picit a kezdetekhez. Csantavérről származol. Milyen út vezetett el idáig? Tehát melyek voltak a legfontosabb állomások, kihívások akár?
1: Legfontosabb állomások? Hát igazából ezen az irányon ugye az iskola a mérvadó, és igazából ha végig gondolom, akkor ugye egyik épült a másikra, és az érdekes mindig az benne, hogy ugye ha kiválasztunk egy főágat, majd haladunk rajta, akkor végül elérünk mindegy fának az egyik csücskéhez, így a kvantumvilágban is igazából még lehetne itt is külön ágaira tovább tanulni, vagy doktorálni belőlük, és akkor igazából én így döntöttem, hogy ha már matek, akkor már mérnökség, ha már mérnökség, akkor kicsit fizika is.
0: És miért pont ez a szakma? Tehát mikor ismerkedtél meg ezzel a szakmával, mikor hallottál róla először? Ugye említetted, hogy ez egy nagyon friss szakmának számít, mikor találkoztál ezzel?
1: 2024. januárjában olvastam róla először, amikor szerintem az első hirdetést felkerült az internetre, és hát ugye nekem rögtön felkeltette az érdeklődésemet, mert ha már nem fizika alapképzést választottam, akkor gondoltam, a mester az rövidebb, és meg akkor így külön érdekes is lehet, hogyha már ugye a kvantumvilággal foglalkozik. És már ott tudtam, hogy szeptemberben fog indulni a képzés, úgyhogy én ott vártam egy fél évet erre az egyetemi képzésre, hogy elinduljon, és akkor így az első közt lehettem, aki tanult erről Magyarországon.
0: Nem sűrűn hallunk ilyent, hogy valaki kitüntetéses diplomát szerez, vagy kitüntetéssel.

0: fejez egy egyetemi képzést. Ez egészen pontosan hogy elérhető, tehát mi szükséges ehhez?
1: Hát minden egyetemen ugye különböző az, hogy ki kaphat kitüntetéses diplomát. A mi egyetemünkön azok voltak a feltételek, hogy tehát jó jegyeit kellene, hogy legyenek, nem lehet rosszabb jegyed, mint hármas. Most nekem csak négyeseim, ötöseim vannak, és hát pontosabban két négyesem, a többi az mind ötös volt.
0: Fő a szerénység. De gratulálunk hozzá.
1: Köszönöm. Nem lehet tárgyból csúszni, amit elkezdünk, azt be kell fejezni, és minden egyéb kritériumon még ugye kötelező, és nem kreditet ér egyetemen így, mint tárgy, hanem nem tudom egyéb teljesíteni valók, ugye azokat is teljesíteni kell időben, és igazából ez a lényeg, hogyha ezt valaki mindegyiknek megfelel, akkor ugye kaphat kitüntetéses diplomát. Viszonylag nem sokan szoktak kapni, de általában nem az ő hibájuk, hanem úgy hozza az élet.
0: Mit kell tudnunk a képzésről? Mennyi időt vesz ez igénybe? Milyen tantárgyakkal foglalkoztok?
1: A képzés az 4,5 évet vesz igénybe. Ugye ez is egy olyan mesterképzés, mint a többi. Hát, hogy milyen tantárgyaink vannak? Hát matek és fizika leginkább, és ennek külön ágai. De ugye hát, mint minden más szakon itt is voltak ilyen plusz tárgyak, ami nálunk leginkább programozás volt, ugye, mert ez egy szükséges rossz mámai világban, ugye nem lehet semmit csinálni ez nélkül, úgyhogy nálunk inkább ezek voltak még az ilyen egyéb tárgyak.
0: Milyen készségekre van szüksége ahhoz, hogy valaki jó legyen ebben a szakmában, vagy milyen készségekkel érdemes elindulni ezen az úton? Mennyire számít az, hogy tehetséges, alapjáraton tehetséges, vagy inkább a szorgalom, a kitartás ugyanúgy fontos, és a tanulás?
1: Hát én egy valamit emelnék ki nagyon, az pedig inkább a kíváncsiság. Hogyha valaki érez valami iránt nagy kíváncsiságot, és hogy tudni akarja, hogy ez hogyan működik részleteiben, akkor én szerintem ezen kívül másra nincs szükség, csak hogy csinálja. Úgyhogy én azt mondom, én nem tartom magam különösen tehetségesnek semmiben, de az, ami érdekel, az mellett igenis kitartok, és küzdök érte, és tudni akarom, hogy az hogyan működik, és hogyan lehet oda eljutni.
0: Ez az egész világ, ez a kvantum, mérnöki világ, kvantum technológia egy ilyen futurisztikus dolognak hangzik számunkra, laikusoknak, vagy egy ilyen homályos dolognak tűnik. Pontosan mit is jelent ez? Tehát hol találkozhatunk a hétköznapokban vele? Hogyan tudjuk ezt látni?
1: Hát a kvantumvilág a hétköznapokban felhasználásra annyira nem jellemző, így inkább laborokban vagy speciális helyeken használnak ugye kvantumszenzorokat. Ugye ez a kvantum jelenségekre épülő szenzorok, ez hasonlóan működnek, mint más szenzorok, és csak sokkal érzékenyebbek és pontosabbak. Ez ugye a quantum sensing az egyik nagy ága ugye az egész kvantum mérnöki és a kvantum létnek. Biztosan hallottál már a kvantum számítógépekről, amit most nagy erőkkel fejleszt mindenki, a Google és NASA is, és más nagy cégek és intézmények is. Ugye már van egy-két olyan probléma, amit sokkal jobban meg tud oldani, mint egy hagyományos számítógép, de ugye nyilván nem mindent, viszont nagy erőkkel próbálnak rájönni, hogy hogyan lehetne más problémákra is hatékonyan felhasználni. Ugye ez nagy előnyt adna igazából a hagyományos számítógépekkel szemben, úgyhogy itt igazából egy kicsit veszélyes is, de nagyon megoszlik azt, hogy mit gondolnak ma a tudósok erről, hogy egyáltalán építhető egy olyan kvantum számítógép, amit ugyanúgy tudnak használni, mint a jelenlegieket, vagy nem.
0: Milyen lehetőségek várnak egy ilyen személyre, aki elvégezte ezt a képzést, méghozzá ilyen sikeresen? Milyen munkaterületeken tud elhelyezkedni, vagy milyen lehetőségeket lehet itt találni, akár Vajdaságban, Szerbiában, vagy Magyarországon a környező térségekben?
1: Hát őszinte leszek, hogy a közelben nincs nagyon ugye, ilyen munka lehetőség, mert hát olyan, hogyha most fölmennék állást keresni bármilyen portálra, és beírnám, hogy kvantummérnök, akkor nem dobnak ki rá semmit. Viszont legközelebb szerintem Torinóban lehetne kutatni, vagy kutatóintézetben dolgozni, és én ha jól emlékszem, akkor ott kvantum áramköröket nyomtatnak, és ugye kísérleteznek velük. Úgyhogy ott akár el lehetne helyezkedni, de valószínűleg ez ilyen PhD továbbképzéssel, úgyhogy az igazából egy munka is, és ugye közben ugye csinálod a doktoridat is, úgyhogy leginkább ilyen lehetőségek vannak a közelben, ezen kívül messzebb pedig hát vannak már ugye cégek Amerikában, amik kimondottan erre a kvantum technológiára épülnek. Ugye itt a kvantum szenzorokra gondolok leginkább, mert azokban ugye már van, ami termelésben is van, de ezen kívül a többi, ami nagyon éles, ahogy említettem, mondjuk a kvantum számítógépet is, azt ugye csak intézményekben foglalkoznak vele. Most ha jól emlékszem, akkor az IBM már lehet, hogy ad eladásra is ilyen kvantum számítógépeket, de én úgy tudom, hogy az elég drágán, és ugye csak cégek veszik meg, mert ők kísérleteznek vele.
0: Akkor ha jól értem, vagy sejtem, akkor te is inkább mennél messzire, és akkor keresnéd a lehetőségeket, mint sem itt maradnál.
1: Hát egyrészt igen, másrészt viszont én úgy voltam vele, amikor eldöntöttem ezt az egészet, hogy nem sajnálom ezt a 2 évet az életemből, és hogyha mondjuk elmúlnik egy 10-20 év, és ugye már, és hogyha lesz ebből az egészből valami, már kifolyik jobban a technológia, és lesz hétköznapi felhasználása, akkor mondjuk én örülnék, hogyha itt a környezetben én lennék az egyik, aki ért hozzá, és akkor ugye nyilván az jó, ha valaki tudja implementálni. Mert ugye máshol is ezt láttuk, hogy nagyon sokat kell fizetni szakértőknek ugye ilyen új technológiánál, hogyha nincs emberünk rá, így viszont, hogyha ugye nem is a közeljövőben, de mondjuk egy 10-20 év múlva lehetne vele foglalkozni, akkor én szerintem érdemesebb volt most így az elején megismerkedni vele, mint sem később ugye, amikor már sürgős lenne.

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Új CT-szkenner a Szabadkai Kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravja.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdrávja.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
6: Média támogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió, a te hangod.
1: Eddig tartott a mai Panompresszó, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, holnap is tartsatok velünk, 8-tól 14 óráig Kókai Mónika számít a figyelmetekre. További kellemes délutánt, sziasztok!

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385. 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segélytanfolyam 5900 dinárért. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton, Szabadkán és Palicson.
6: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
5: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
6: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
5: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
6: 21 órától népünnepély.
5: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
7: Média támogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 14 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
9: Jó napot kívánok, Dédics Zsuzsanna vagyok. Szeptember 14-én kezdi meg az állam a nyugdíjasoknak járó egyszeri támogatás kifizetését, jelentette be Alekszandr Vučić szerb elnök. A támogatás összege a nyugdíj nagyságától függően 20 ezer vagy 35 ezer dinár lesz. Emellett a nagykorú állampolgárok egyszeri 6000 dináros támogatásban részesülnek. A két támogatási program összesen mintegy 960 millió dinárba kerül, amelyet a privatizációs alapból és a költségvetésből finanszíroznak. Folyamatosan átadhatók az üzemanyag számlák az e-agrár online rendszerében, azzal, hogy a visszaigényelhető összeg nagyban függ a jövedéki adó változásától, így nem biztos, hogy az igénylő az eddigi 50 ezer dináros összeget kapja majd vissza, emelte ki Skutera Éva, magyar kanizsai falugazdász. Hozzátettem, ezeket a számlákat december végéig át tudják adni a termelők, a rendszer pedig akkor fogadja el, ha azon fel van tüntetve a gazdaság bejegyzési száma. Strandkönyvtár nyílt a palicsi Homokos strandon. Az olvasók önkiszolgálással kölcsönözhetnek könyveket. A napozás mellett egy kis olvasással is színesebbé tehetjük ezzel a nyári pihenést. A Palics Park Kft. Pedig arra biztatja a strandolókat, hogy ha van otthon jó állapotú, kiolvasott könyvük, azt helyezzék el a polcokon, ezzel is bővítve a választékot. A palicsi strandkönyvtár választéka még folyamatosan alakul, jelenleg főként szerb nyelvű, népszerű irodalmi művek találhatók itt, de magyar nyelvű kötetek is helyet kaptak a polcokon. A kezdeményezés iránt már most van érdeklődés. Többen az interneten jelezték, hogy saját, kiolvasott jó állapotú könyveikkel is bővítenék a kínálatot. Közel 84 kilós görögdinnye termett Magyarországon. Darvas Tamás több mint 3 évtizede foglalkozik dinnye termesztéssel Medgyes Bodzáson. Idei termése pedig egészen pontosan 83,95 kg-ot nyomott. A hatalmas dinnyét a fóliasátorból már csak egy kisebb kerti talicskával tudták kivinni. Darvas 2023-ban egy 63 kg-os dinnyével hívta fel magára a figyelmet. Most ezt több mint 20 kg-mal sikerült felülmúlnia. A világcsúcs azonban még messze van, a legnagyobb hivatalosan mért görögdínye súlya elérte a 159 kg-ot.
4: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén továbbra is 30 fok van. Szombaton folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből továbbra sem várható csapadék. Kora reggelre még többfelé felfrissül a levegő, a minimumok 18 fok körül alakulnak, a legmelegebb órákban pedig 33 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
10: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül. A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
11: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
12: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
13: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
14: Bomax.
15: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
16: Editor's Choice.
15: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő, pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezető márkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: programajánló.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: programajánló.
1: A Szabadkai Munkás Jézus plébánia és a keresztény értelmiségi kör szeretettel meghívja Önt 2026. október 9-én és 10-én megrendezésre kerülő Váci zarándoklatra. A program része a Fóti Szeplőtelen Fogantatás templom meglátogatása. Kisvonatos városnézés Vácon, másnap részvétel a Zarándoklata Hazáért rendezvényen és az ünnepi szentmisén a Váci Székesegyházban. Jelentkezési határidő augusztus 31. Bővebb információ a keresztény értelmiségi kör irodájában, a 024 552 539-es telefonszámon, vagy a kek@kek.org.rs e-mail címen. Szeretettel várunk minden zarándokot. 024 552 539.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri? Korog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Dédic Zuzanna. Szeptember 14-én kezdi meg az állam a nyugdíjasoknak járó egyszeri támogatás kifizetését, jelentette be Alekszandr Vučić szerb elnök. A támogatás összege a nyugdíj nagyságától függően 20 ezer vagy 35 ezer dinár lesz. Emellett a nagykorú állampolgárok egyszeri 6 ezer dináros támogatásban részesülnek. A két támogatási program összesen mintegy 960 millió dinárba kerül, amelyet a privatizációs alapból és a költségvetésből finanszíroznak. Drágul a gázolaj, olcsóbb lesz a benzin, meghatározták az új üzemanyagárakat Szerbiában a következő 7 napra. Az eurodízel literenként jára 2 dinárral emelkedik, így 229 dinárba kerül. A benzin ára ezzel szemben 2 dinárral csökken, tehát 200 dinár lesz literenként a töltőállomásokon. Az új üzemanyagárakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé. Hatalmas erdőtűz pusztított a horvátországi Omis térségében az éjjel. A lángok Lokva-Rogoznica felől terjedtek a tengerparti város irányába, a Fortica erőd pedig leégett. A tüzet az erős szél rendkívül gyorsan tovább terjesztette, több lakóépület és gépjármű is megrongálódott, illetve több száz lakost és turistát evakuáltak az éjszaka. A tűzben 36 ember sérült meg, közülük 7-et az intenzív osztályon kezelnek. Az oltásban Canadair tűzoltó repülőgépek is részt vettek. Horvátország több megyéjéből, valamint Zágrából is érkeztek egységek a térségbe. Az útlezárások és a turisták tömeges távozása miatt Omisban jelentős torlódások alakultak ki, a város egyes részei pedig áram nélkül maradtak. Ez Horvátország történetének egyik legsúlyosabb erdőtüze. Minden nehézség ellenére idén is megszervezték a Green Future Fesztivált Zentán. A nagy színpadon a legnépszerűbb előadók lépnek fel, miközben az egyik kis színpadon egészen reggelig dübörög a techno, a másikon pedig a mai slágerekre lehet bulizni. Ma a nagy színpadon mások mellett fellép Reje Popovic és Devito. A szombati zárónapon a Well Hello és Biba is az előadók között van. A fesztivál szervezői idén a korábbiaknál is nagyobb kihívással néztek szembe, hiszen az egyik legfontosabb anyaországi támogatási forrásukhoz nem jutottak hozzá. A szervezők ezért úgy döntöttek, hogy az idei lesz az utolsó Green Future Fesztivál.
7: Sport.
8: Milák Kristóf Európa csúccsal aranyérmet nyert 100 méteres pillangóúszásban csütörtökön a párizsi Európa bajnokságon. A szám címvédője és olimpiai bajnoka 49,48 másodperces idővel diadalmaskodott, ezzel mindössze 300-addal maradt el az amerikai Caleb Dressel világrekordjától. A szám másik magyar döntőse Kós Hubert 50,25 másodperces egyéni csúccsal negyedik lett.
2: Időjárás.
8: Szabadkán 30 fok van, holnap folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. Kora reggelre még több felé felfrissül a levegő, a minimumok 18 fok körül alakulnak, a legmelegebb órákban pedig 33 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Készen állsz?
9: Oh, yeah!
7: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
9: Nota!

az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül, minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
5: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
4: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
5: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodó vásáros sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
4: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
5: 21 órától népünnepély.
4: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
6: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 16 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Híradó.
9: Szeptemberben érkezik az egyszeri támogatás. A jelenlegi 550-ről 600 euróra emelkedhet a minimálbér. Drágul a gázolaj, olcsóbb a benzin. Hatalmas erdőtűz pusztított a horvátországi Omis térségében. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Zuzanna. Következnek a részletek. Szeptember 14-én kezdi meg az állam a nyugdíjasoknak járó egyszeri támogatás kifizetését, jelentette be Alekszandr Vučić szerb elnök. A támogatás összege a nyugdíj nagyságától függően 20 ezer vagy 35 ezer dinár lesz. Emellett a nagykorú állampolgárok egyszeri 6 ezer dináros támogatásban részesülnek, mondta Vučić. Hozzátette, hogy minden nagykorú állampolgár szeptember 7-től jelentkezhet a 6 ezer dináros támogatásra, a kifizetések pedig szeptember 22-én kezdődnek meg. A két támogatási program összesen mintegy 960 millió dinárba kerül, amelyet a privatizációs alapból és a költségvetésből finanszíroznak. A jelentkezés módjáról egyelőre nem közöltek információkat. A jelenlegi 550-ről 600 euróra emelni a minimálbért jövőre a szerb kormány, közölte Siniša Mali pénzügyminiszter a munkáltatók és a szakszervezetek képviselőivel folytatott egyeztetést követően. Ez 9,2%-os emelést jelentene. A miniszter szerint a növekedés terheinek jelentős részét az állam vállalná át, ezért ugyanilyen mértékben emelnék a jövedelem adómentes részét is. Máli emlékeztetett arra, hogy a kormány tervei szerint jövőre az átlagkereset elérheti az 1400, az átlagnyugdíj pedig a 650 eurót. A cél az, hogy a minimálbér 2027 végére ugyancsak 650 euróra emelkedjen. A pénzügyminiszter szerint a gazdasági mutatók lehetővé teszik a béremelést. Az idei gazdasági növekedés legalább 3,3%-os lehet, miközben a júliusi infláció 1,9% volt. A minimálbér összegéről kedden tárgyal a Szociális Gazdasági Tanács. Amennyiben nem jutnak megállapodásra, a döntést a szerb kormány hozza meg. Folyamatosan átadhatók az üzemanyag számlák az e-agrár online rendszerben, azzal, hogy a visszaigényelhető összeg nagyban függ a jövedéki adó változásától, így nem biztos, hogy az igénylő az eddigi 50 ezer dináros összeget kapja majd vissza. Emelte ki Skutera Éva, magyarkanizsai falugazdász. Hozzátette, ezeket a számlákat december végéig át tudják adni a termelők, a rendszer pedig akkor fogadja el, ha azon fel van tüntetve a gazdaság bejegyzési száma. Fontos még kiemelni a területalapú támogatások lefedését is, amelyek számlákkal történnek. 2026-ban ez alól kivételt képez a lucerna, a here, a vetett fű, az aromatikus és gyógynövények.
0: Ezen kívül kivétel még 2026-ban az is, hogy azokat a számlákat is elfogadják, amelyeken nincs feltüntetve a gazdaságszám, mégpedig 2025. augusztus 1-től 2026. július 31-ig terjedő időszakban keletkezett számlákról van szó. Fontos, hogy elfogadható számlák a vetőmag, a szaporítóanyag, a műtrágya, beleértve a lomtrágyát is, valamint a növényvédőszer, beleértve a tapadószert is. Amikor adjuk át a számlákat, a fiskális számlán szereplő összes tételt egyenként be kell sorolni ezek kategóriák valamelyikébe.
9: Drágult a gázolaj, olcsóbb lett a benzin, meghatározták az új üzemanyagárakat Szerbiában a következő hét napra. Az eurodízel literenkénti ára 2 dinárral emelkedett, így 229 dinárba kerül. A benzin ára ezzel szemben 2 dinárral csökken, tehát 200 dinár lesz literenként a töltőállomásokon. Az új üzemanyagárakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé. Hatalmas erdőtűz pusztította a horvátországi Omis térségében az éjjel. A lángok Lokva-Rogoznica felől terjedtek a tengerparti város irányába. A tüzet az erős szél rendkívül gyorsan tovább terjesztette. Több lakóépület és gépjármű is megrongálódott. Több száz lakost és turistát evakuáltak. Az oltásban Canadair tűzoltó repülőgépek is részt vettek. Horvátország több megyéjéből, valamint Zágrából is érkeztek egységek a térségbe. Csernai Panna összeállítása.
10: A tűz mintegy 900 ezer hektárnyi területet érintett. Péntek reggelre Omis és Lokva-Rogoznica térségében már nem tomboltak a lángok. A tűzoltók azonban továbbra is a teljes területet vizsgálják, és utómunkálatokat végeznek. A helyszínen 286 tűzoltó dolgozik 93 járművel, az oltásban pedig 4 Canadair repülőgép is részt vesz. A szabadkai Nikola Perusics a tűztől délre fekvő Piszák faluban tartózkodott, ahol szintén közel kerültek a lángok a településhez.
11: A hegy, a magas hegy, a Velebit között és a tenger között ugye nagyon, hogy mondjam, szűk, és amikor elindul a láng, a tűz, akkor egyszerűen totálisan leállítsa a forgalmat is, akkor nehéz föltalálni magukat. Na most, ami reggel történt, az, hogy sokan már reggel 7 órakor elmentek a boltban megvenni, amit kell, amire szükség lehet ilyen esetben, akik bírtak, lerövidítették így páran a nyaralást, mert ugye még ijedtek, hogy ez nem tudni pontosan, hogyan fog, meddig fog tartani és hogyan, de úgy vettük észre, hogy itt van az előbb is, nem tudom mennyire lehetett hallani, pont ezek a Canadairek, ezek a repülők, ugye, amik felszedik a tengervizet is, az a tűzoltóznak, szóval nagyon jól működnek, úgyhogy most már itt azt hiszem, hogy jóformán senki sem fél.
10: A tűz miatt több mint 2000 embert evakuáltak, közülük jelenleg mintegy 1500-an tartózkodnak az Omisi befogadó központban. A lángok számos házat és gépjárművet megrongáltak, turisztikai és vendéglátó helyeket is kár ért. A tűz Brács szigetéről is jól látható volt. Kolléganőnk Anus Beatrix éppen Szutivánban nyaralt, amikor az Omis térségében pusztító lángokat és hatalmas füstöt is észlelte.
12: Tegnap este 8:30-9 körül a helyi kikötőből figyeltünk fel arra, hogy a túlparton Split közelében Omis irányába lángol a hegyoldal. Már akkor nagy füstöt lehetett látni, a helyzet pedig az éjszaka folyamán tovább súlyosbodott. Hajnalra a füst még erősebbé vált, és Szutivánban már hamu is hullott, ami a parkolóautókon is reggelre jól látható volt.
10: A tűzben több tucatnyi ember sérült meg, néhányukat az intenzív osztályon kezelik, állapotuk kritikus. A tűz keletkezésének pontos okát egyelőre vizsgálják. Nem megerősített információk szerint tűzijáték vagy akár egy égő cigarettacsikk is felelős lehet. A tengerpart felé vezető főutakat lezárták.
9: Továbbra is aktív az Etna. Augusztus 6-a óta folyamatosan ontja a lávát és a vulkáni hamut. A legfrissebb jelentések szerint a Catania-i repülőtér lezárását ismét meghosszabbították. A járatok forgalmát augusztus 15-én, szombaton hajnali 2 óráig felfüggesztik. Az elmúlt héten emiatt már több száz járatot kellett törölni, vagy más repülőtérre átirányítani, ami komoly fennakadásokat okoz a nyári turista szezonban. A hamu korábban már Máltáig is eljutott, ahol szintén nyáradtörléseket és késéseket okozott. A szakemberek folyamatosan figyelik az Etna működését, mert egyelőre nem tudni, mikor ér véget a mostani, szokatlanul hosszantartó kitörési szakasz. A hatóságok közben arra kérik az utasokat, hogy indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék járatuk állapotát a légitársaságuknál. A pontos idő 16 óra 9 perc.
13: Időjárás.
14: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fokot mérhetünk. Holnap és vasárnap is szikrázó napsütésre számíthatunk, felhő is alig lesz majd felettünk, a csúcsértékek pedig a hétvégén 33-34 fok körül alakulnak.
15: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
16: Reklám.
17: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
18: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
17: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
18: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
17: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
19: A Grand és a DTL megjutalmazza önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.
20: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alan gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retróslágereket és buliz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
21: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Ez volt a Fastboy dal, a Music Sounds, a két testvér készített el ezt a dalt. Egyikük az énekes, a másik pedig a producer. Hello mindenkinek! Elindult a mai csillagulás. Hétvégére hangolódásképpen egészen 20 óráig a legnagyobb kedvencekkel itt a 91.5-ön, illetve kérések, kívánságdalok érkezhetnek, és teljesül is majd jó néhány 19 óráig. Kell, hogy befussanak, a 90-es évektől napjainkig lehet kérni, kívánni, ahogyan ezt egyébként már néhányan meg is tették, illetve játszani is fogunk majd a jövő hétvégi, ugye, tudjátok, Atlantis Gardenbeli Vajdaság legnagyobb retro fesztiváljára lehet majd elvinni páros belépőt. Ezzel kapcsolatban majd a harmadik óra elején fogunk visszatérni, na akkor lesz majd a játék. Most viszont jön a fiatal német énekesnő Leoni és a Don't Worry című dal, aztán pedig itt lesz még a kanadai producer hölgy, illetve lemezlovas, akinek magyar felmenői vannak, a neve is magyar, de ő maga nem tud magyarul, már Kanadában született. Blond is egyébként a művész neve, aki Stevie Appletonnal készített el a Never Walk Alone című dalt, egyébként Bakos Vivienne-nek hívják a hölgyet. És utána már az első mai kérdések teljesülnek. Kívánok tehát kellemes időtöltést, jó hétvégére hangolódást a csillagulással, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, veletek pedig a folytatásban a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent halljátok.

Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

játszódott a Never Walk Alone Blond is, és Stevie Appletontól a mai kedvencek közül, és a folytatásban már az első mai kérések, kívánságdalok teljesülnek. Hello a Black Eyed Peas, let's get it started, ezt a számot kérném. Köszi, jó hétvégét, Daniella, mindjárt jön a Black Eyed Peas dala. Szép napot, így indul a következő Dr. Béres Kocintós című zenéjét szeretném Tibinek küldeni születésnapjára Kishegyesre. Köszönöm, Mónika. Isten éltesse az ünnepeltet, jön Dr. Béres, Varga Viktor és Biga is a mai kezdőblogban. Halja len a délutáni melóhoz pöröghetne az Angels Morándi-tól, kösz szépen Viktor Topolyáról. Pörögni fog, jó munkát kívánok! Szia, Believer című számot szeretném az Imagine Dragons-től. Köszönöm, Edina. Így szólt még egy üzenet, illetve még egy kérés az amerikai Imagine Dragons banda. Ők jönnek majd elsőként, illetve még egy üzenet. Üdv Daft Punk, One More Time. Ezt kérném. Ezt pedig Ervin kérte tőlem, úgyhogy jön egy klasszikus Daft Punk dal. A blokk végén még egyszer, ahogy a One More Time. Előtte Maránditól az Angels. Itt lesz The Black Eyed Peas-től a Let's Get It Started. Dr. Béres, Varga Viktor és Bigától hallgatjuk a kocintós, de mindenek előtt Believer. Erről énekel az Imagine Dragons itt a Csillagkulásban, és a továbbiakban 19 óráig ti is tudtak kérni, kívánni. Na, szokásos elérhetőségek. Egy

0: Szevasztok, hely, jelenik a Dr. Béres, ez a Csillaghullás.
1: Szevasztok, hely!

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Mintegy 25 év után ismét összeállt az Emergency House. Erről mesél nekünk MC Ducky a csapatból.
2: Igazából egyszerűen érkeztek a felkérések, legtöbb rész hozzám, és én mindig próbáltam őket megkérni, megkeresni. Nagyon sokáig nem tudtuk összeegyeztetni, aztán egy lyukri szülinapon mindegyikünk megjelent. Ott volt egy meglepetés, 10 perc, amit így előadtunk, és igazából ott született meg a gondolat, hogy a srácok úgy csatlakoznának, és ne egyedül kelljen megélnem ezeket a fantasztikus dolgokat. Valami hihetetlen egyébként, hogy 25 év után, mikor 4 ember újra kapcsolódik és találkozik, hogy valóban tud ugyanonnan folytatódni a dolog. Mi alapból se voltunk egy nagyon komoly brigád, most ezt ne a munka morálra értjük, hanem nyilván a hétköznapokra. Ami nagyon fontos szerintem egy kulcsmomentum, hogy soha nem voltunk haragban, nem vesztünk össze, nem voltak olyan tüskék, amit ilyenkor most még 2 hétig rángatunk ki, mielőtt újra együtt színpadra állunk.

klubélet már nem olyan, nyilván tudjuk. Nem úgy vannak már a dolgok, ahogy anno a 90-es években, amivel nincs gond, változik a világ, változnak az ízlések, az emberek tényleg nem hogy szűkül a világ, hanem szerintem még jobban nyílik. Igazából annyiban szerencsés úgymond a mi létünk, hogy a generációnk nagyon-nagyon nagyon kedves, nagyon odaadó, és szerintem azért az ország minden terén majd fogunk tudni egy kicsit időutazni a mi korosztályunkkal.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Ray Dalton

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
4: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
5: What's up guys, this is Bruno Mars.
6: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
7: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
8: Szevasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
9: Szevasztok, én jönnek a Dr. Béres, ez a csillaghullás.
8: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt tettem. Ciao.

0: DJ Goya és Jason Derulo, ez volt a Micsika. Itt a Csillagkulás mai második órájában. Újabb kívánság dolog teljesülnek. Hello Csillagkulás, Asher, yeah! Ezt hallgatnám meg, mindenkinek szóljon, aki kedveli. Üdvet Tibi! Mindjárt jön Asher, Lil Jon és Ludacris. Hát mondhatni már klasszikusa, no yeah, ezzel indulunk. Szia, lenyú a műsor, csak így tovább. Kérni szeretném Inna és Sean Paul Up című számát. Enikő kérte, ez is mindjárt lesz. Szia, Bye Alex és Nagy Bogi, Nem hiszek című dalát szeretném. Köszi, jó hétvégét. Ez már Bence kérte, vadonatúj dal, Bye Alex és Slep, valamint Nagy Bogi közös szerzeménye. Hello, Valmától a Színvak című dalt kérném. Köszönöm, Albert. Ezt is meghallgatjuk önnek, tehát Marics Petiék, illetve Szevasz Cascada Because the Night, régi nagy kedvenc, pöröghetne. Köszi előre, Erwin, pörögni is fog. Jön egy igazi klasszikus a Hands Up vonalból, Cascada és a Because the Night, előtte Valmar, itt lesz Inna Sompollal, Bajrax és a Slep Nagy Bogival, kezdésnek pedig Asher, Lil Jonnal és Ludacrisszel.
1: Hey, what's up? This is Jay-Z.
2: This is Big Snoop D-O-double-G.
3: It's your boy Wiz Khalifa, man.
4: Hey, yo, this is Eminem.
5: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
6: Csillagkulás, a

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lófi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: programajánló.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alen gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és bulizd egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban Sterbinski Károlyt, azaz DJ Sterbinskit hallhatjuk. Kicsit a kezdetekről és minden másról, hiszen a több mint 30 éve van a pályán, töretlenül. Sőt, manapság már a lányával együtt járnak fellépni.
2: Édesapám diszkózott, úgyhogy nem esett messze az alma a fájától, mert hát otthon én a matchbox és a vonatpálya mellett, vagy a fiús játékok mellett értelemszerűen játszottam az ő hifi berendezéseivel, akkor hifi berendezéseivel, és de ez alatt a szalagos sorsos magnót, a decket, majd a lemezjátszót, azon a hifi torony által is a magasban tárolt lemezjátszón kezdtem ezt scratchelni, úgyhogy az első lépéseket az ő berendezésein tettem meg, aztán jöttek a sulibulik, majd az éjszaka a mélyvíz, és hát az első komolyabb fellépésem, ha jól emlékszem, talán 16 évesen volt egy diszkóban, és nagyon jól sikerült, úgyhogy onnantól pedig beindult ez az egész minividám park. Más volt, nehéz volt hozzájutni a zenékhez, ott tényleg meg kellett tanulnod azokkal a mondjuk a bakelit lejátszókról, a lemezjátszókról úgy mixelni, hogy az patent legyen, patika legyen. Sokkal könnyebb most már mixelni, sőt a gépek elvégzik helyettünk, az elektronika technika elvégzi helyettünk a mixelést is, arról van szó, lehet pre-recordi szettel menni, ami szerintem teljesen bevett szokás és normális dolog, hogyha egy olyan showra mész, ahol nagyon gyorsan kell pörgetni a zenéket, teljesen más volt az egész, az indulás is sokkal nehezebb volt, sokkal könnyebb most elindulni, azt gondolom, ez nem azt jelenti, hogy nem kell hozzá rátermettség, nem is tudom, nem kell gyakorolni, vagy nem kell hozzá tehetség, a sok gyakorlás, ezt már mondtam, ez kell, ez most is fontos, és ugye most már kiegészült az egész a zeneírással, a remixeléssel, most már a saját zenéinket, saját remixeinket játsszuk, akkoriban, amikor elkezdtem én ezt az egészet, ugye diszk jockey voltam, magyarán más előadók, más DJ-k, későbbiekben DJ-k, zenét játszottam, és ez valójában ugye az idő szalagán alakult át úgy, az idő folyamán, hogy elkezdtük írni a saját zenénket, elkezdtük azokat játszani, elkezdtünk remixelni, elkezdtük azokat játszani, és most már úgy lépünk fel, hogy gyakorlatilag 99,9%-ban saját zenei repertoárral érkezünk, ami azt jelenti, hogy saját zenék és saját remixek pörögnek a szettjeinkben, és ez egy tök jó dolog, egy tök jó érzés, nem csak a feeling miatt, hanem azért, hogy azt tudod adni a közönségnek, azt a zenei irányzatot, műfajt, stílust, ami te vagy, amit te képzelsz el a zenében, a zenével. És ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy nem egyszer akár egy szállodai szobában készül el a szettünk utolsó pár perce, vagy éppen aktuális remixünket ott fejezzük be.

felgyorsult az egész, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyors tempót diktálunk a zenéket illetően. Szerintem jó, ha egy percig szól egy zene, de van, hogy egy perc alatt lemegy négy zene egyszerre. Instrumentális rész, rajta az ének, vagy egy másik ének, egy rap rész, csak egy pár másodperces betét a zenéből, egy éppen, hogy odaillő, harmóniában is passzoló dalrész, csendül fel és megürül a közönség, és folytatódik az előző zene. Tizenhat éves korom óta, hogy rengeteg zene gyakorlatilag pörgött ki a kezeim alól, nagyon sok zenét játszottam, és ugye tipikusan hozzám nőtt egy-két olyan zene, a mix albumai megjelenésének hála, amelyeket kötnek hozzám. Nagyon érdekes, Sterminskitől a Geddán, sosem az én zeném volt a Geddán, de hozzám kötik, és ezeket a úgymond Sterminski által fémjezett és a mixlemezeimben is felcsendülő zenéket én mind, vagy mi leremixeltük úgy, hogy a mai nap bármikor, bárhol le tudjuk játszani, modern hangszereléssel, nagyon-nagyon jól szólnak, és értelemszerűen passzolnak a mostani zenei műfajainkba, stílusunkba.

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs.
4: Programajánló.
5: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bálzenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30 kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzijáték zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
6: Média támogató a Pannon RTV.
7: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülelj, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
8: Ti a Csillaghullást hallgatjátok, benne pedig 2 kívánságdal teljesül még ebben az órában, illetve még számos. Na, következőben. A következőre végig lehet még kérni, kívánni, ugye szokásos elérhetőségek egyikén 063-621-605 és a Facebookon Csillaghullás Pannon Rádió, illetve a következő óra elején játszani fogunk majd az Atlantis Garden jóvoltából a jövő szombati. Bizony, vajon mi lesz jövő szombaton? Mindenki tudja, Vajdaság legnagyobb retro fesztiválja, erre lehet majd elvinni páros belépőt. Na most viszont Szia Roni, még sohasem című számát kérném a Csillaghullásban. Köszi, szuper a mai is a műsor, szeretem hallgatni. Nelly, örömmel olvastam, hallgasd, amikor csak tudod. Jönni fog mindjárt Ronitól a Még sohasem című dal, illetve Hello Enrique Iglesiastól, ha lehet, a Taking Back My Love című dalát kérném. Kellemes hétvégét mindenkinek, Csilla. Jön Enrique Ciarával közösen, előtt azonban Roni dalát hallgatjuk.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: Társadalmi célú felhívás.
2: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
3: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
2: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Terész Székesegyházban 17 órától.
3: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
2: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
3: 21 órától népünnepély.
2: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
4: Média támogató a Pannon RTV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak. 18 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
1: Reklám.
6: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
7: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
8: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
10: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
0: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Egy újdonság, Dubs és Nelly Furtado, ez volt a Torture of the Heart itt a csillagulás mai harmadik órában, ahol is mindjárt játszani fogunk, mégpedig jövő szombatra lehet elvinni páros belépőt a legnagyobb vajdasági retro fesztiválra, amely az Atlantis Garden kerthelységében kerül megrendezésre, nagy színpaddal és minden egyébbel. Szóval mindjárt jön az ajánló, aztán pedig felteszem a kérdést.
1: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alan gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és buliz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
0: Ott lesz tehát a Bully Doktor, Dr. Béres, ott lesznek a Rapfene gyerekek, az Animal Cannibals, és ott lesz a Delta zenekar, akiknek ez lesz első a vajdasági koncertjük, amióta fennállnak. És hát, hogy mióta létezik a Delta zenekar? Hanyadik működési évüket töltötték be az idén, tehát ami a Delta zenekart illeti, ezt kell megírni, hány évesek idén a deltások. Nem egy évszám, kell csupán egy szám, hogy hány évesek lettek, és utána a teljes nevetek vezetéknével, keresztnével így tudtok részt venni a nyereményjátékban. SMS-ben játszunk 063-621-605, illetve ami nagyon fontos, csak és kizárólag a saját nevetekben játszhattok. A nyereményjáték ezennel kezdetét vette, és mindegy 10 percig tart.

0: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alan gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retróslágereket és buliz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
1: Nyereményjáték lezárva, nem volt nehéz a kérdés, bizony 1996-ban alakultak, úgyhogy itt gyorsan ki lehetett számolni, hogy jubileumi évvel léptek, 30 éves a Delta zenekar, és ez a 30 év alatt most lesznek tehát élőben először a Vajdaságban. Indul a sorsolás, 2 nyertese lesz a mai játéknak. Sokan játszottatok, nem csüggedni, akinek nem sikerül, hiszen a jövő héten is, egész héten még játszani fogunk, minden nap még 2-2 nyertese lesz a játéknak, akik páros belépővel biztosítják be a helyüket a jövő szombati Retro Fesztiválra. Úgyhogy indul a sorsolás, addig pedig jön Dr. Alban és az It's My Life.

0: Ez volt az It's My Life, és megtörtént a sorsolás. Már is mondom, kiknek kedvezett a szerencse a páros belépő jövő szombat estére. Vajdaság legnagyobb retro fesztiváljára az Atlantis Gardenbe. A mai adásban, a mai nyereményjátékban Majoros Tünde, illetve Nagy Ákos Oromhegyesről. Tehát Majoros Tünde, Nagy Ákos, gratulálok, másodmagatokkal kívánok nagyon jó bulit. A nevetek ott lesz a nyertes listán. Augusztus 22-én, azaz jövő szombat este az Atlantis Garden jegypénztáránál. Majoros Tünde, illetve Nagy Ákos Oromhegyesről gratulálok és jó bulit kívánok nektek. Megyünk tovább a folytatásban, és hát ahogy említettem, ugye nyereményjáték legközelebb a hétfői csillagulásban. Most viszont újabb kívánságdalok teljesülnek. Szép napot, Rózsa Magdi Szerelem című dalát küldöm kis családomnak, és mindazoknak, akik nagyon várják a holnapi koncertjét Magdinak. Köszönöm, Ildikó! Bizony, rengeteg ember a várató palicsra. Rózsa Magdi hosszú évek után visszatér szülőföldjén ad koncertet, és egy egész hosszú gondolatmenetet, egy régi történetet elevenített fel a hivatalos Facebook oldalán. Ezt is érdemes elolvasni. Nem is lett annyira rövid, úgyhogy holnap bizony Magdi koncert. Sokan várják, sokan ott lesznek. Ildikó pedig egy igazi nyári dalt kért Magditól, ezt pedig a Szerelem, mindjárt hallgatjuk. Ciao, az Everybody Dance Now a kérésem, Alen. Kösz szépen, üdvök Kelebiáról, Bandi. CNC Music Factory és egy klasszikus dal, ez is jönni fog. Szia, Andi vagyok Tompáról, Camila Cabello, Liar című dalát szeretném. Jó, mindjárt hallhatod. Sziasztok Ákostól. Kérném a Tombolhat a nyár című dalát. Köszönöm, Misi voltam. Misi, a dal címe egyébként Nem kell más vigasz, ugye tombolhat a nyár, vagy belefet a tél, stb. Stb. Szóval a Nem kell más vigasz, ez jön majd Ákostól. És gyorsan még egy üzenet. Halli, Nicki Minaj és David Guetta, Turn Me On, ezt kérném. Régen sokat buliztunk rá. Jó a műsor, üdvözz Szabolcs! Köszönöm szépen, Szabolcs! Egy igazi bulinóta a 2000-es évekből. Jön David Guetta Nicki Minajjal, előtte Ákos. Itt lesz a CNC Music Factory. Hallgatjuk Rózsa Magdi nyári dalát, Szerelmes nyári dalát. Kezdésnek pedig Camila Cabello és a Liar. Mind-mind itt a csillaghullásban.
1: This is Shakira.
2: What's up, y'all? I'm Beyonce.
3: Hi, I'm Christina Aguilera.
4: Hey, y'all, this is Alicia Keys, and you're checking out
5: Chilla Coolash.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyász Drávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a Szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse 024 60 1887.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghullás folytatásában a Megasztár legutóbbi győztesét, Lengyel Johannát hallhatjuk, aki a legújabb daláról mesél. Egyenes út, ez a címe.
2: A dalszöveget Blanche-al írtuk, Raus Blankával, és mutattam neki az angol demót, és nekem már így persze így ott volt a fejemben, hogy vajon erre lehetne így magyar szöveget írni, mert az amúgy tök jó lenne, de így bizonytalan voltam, és akkor ő magától mondta, hogy figyelj, hogy így nem akarsz nem magyar szöveget, mert hogy most csomoltatom volt. És akkor így mondtam, hogy figyelj, hogy hát, ha ebbe látsz fantáziát, akkor így üljünk neki, és akkor pár alkalomból így létrejött ez a szöveg. Nekem ez arról szól, hogy a utóbbi években én nagyon sokat dolgoztam azon magamon, hogy így a világ ne tudjon túlságosan leterhelni. És ezt vagy emberek hozták be, vagy szituációk. És én azon dolgoztam, hogy nem bosszút szeretnék ezen állni, hogy majd igazságot szolgáltatok, amikor erősebb leszek, hanem azt szerettem volna elérni, hogy ezek a dolgok lepereghessenek, hogy egyszerűen csak ne adjak nekik hatalmat, és ahhoz nekem meg kellett ismerni saját magamat. És aki ezt nem szolgálja, vagy aki ezt szabotálná, vagy ellenetenne, annak piros lámpa van, hogy oda nem jöhet velem, ott nincs hatalma, nincs értelme, hogy tovább jöjjön. Hatalom a múltan, megint szembe száll, idegen a szó, nekem hiába motivál, fenyeget a hang, kezdet szólítom, megtalál. Talán az ember minél tudatosabb, és minél igényesebb is lesz olyan szempontból, hogy mit enged be, és mit nem. Ettől egy kicsit szemcsésebb az élet, és komplexebb, tehát sokkal sűrűbben látom azt, hogy harcolnom kell, ami nem mindig egy ilyen vidám pillanat. Úgyhogy egyben egy ilyen dualitás van bennem, hogy egyben nagyon rosszul tudok lenni, és nagyon jól is. Ugyanakkor ez a két véglet nekem tud egyszerre létezni.
3: Sziasztok, Lengyel Johanna vagyok, és ti pedig a Pannon Rádiót hallgatjátok.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
2: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
1: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
2: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
1: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
2: 21 órától népünnepély.
1: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
5: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alen gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és bulizz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
8: Bomax.
9: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánság műsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
10: Hey, what's up? It's Armin van Buuren here.
11: Hey, I'm Nicky Romero.
12: This is Don Diablo.
13: Hey, here's Robin Schulz.
14: Hi, it's Bob Sinclair.
15: Hey, we're Lucas and Steve.
9: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
16: Insomnia.

0: Egy friss trance csemege, Armin van Buuren és Sasha, ez volt az Everlasting itt a Csillaghullás utolsó órájában, ahol is kettő kívánságról teljesül még. Hali Zalán vagyok, K. Kevin és a BSV-től a Jacuzzit kérném. Kösz szépen! Változzunk meg! Jön mindjárt K. Kevin és a BSV dala, utána pedig Sia Allen, Hugo Moving to the Sun, pedagja nekem is mindenkinek, aki szereti mostanság, kellemes hétvégét, jó a műsor, üdve Márk, köszönöm szépen Márk, kellemes hétvégét, nagy kedvenc bizony, Hugo, Ultranati, Email Angel és a Moving to the Sun, előtte pedig Jacuzzizunk.
1: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
2: What's up guys, this is Bruno Mars.
3: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
4: Hi guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Panon.
5: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
6: Sziasztok, én vagyok a Dr. Béres, ez a Csillaghullás.
5: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt teszem. Ciao.

0: Csillagkulás a Pannon Rádióban.
1: Bizony, Csillagkulás a legnagyobb kedvencekkel, és a folytatásban egy kiadó Csillagkulás mix jön. Hétvégére hangolódás bizony bulis hangulatban 2020-as évek elejéről, és szinte napjainkból, úgyhogy az elmúlt néhány évből rengeteg jó zene. Töményen, ugye mixben egészen 20 óráig, ez várjátok a folytatásban, illetve Csillagkulás legközelebb hétfőn, hétkező hangulatban számítok majd a figyelmetekre a szokott időben, a 16 órai híradót követően. Mára köszönöm, hogy velem tartottatok a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent hallottátok, kívánok további szép estét, jó rádiózást és nagyon kellemes hétvégét. A hétfő viszonthallásig, sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Megújult a Palicsi emlékkút. A több mint 100 éves emlékmű teljes körű restaurálása április 14-én kezdődött, a munkálatok pedig mintegy 4 hónapig tartottak. Az emlékkúton korábban 1995-ben végeztek jelentősebb felújítást. A Palicsi emlékkút a Dópart egyik ikonikus szecessziós emlékműve, amelynek története a 20. század elejére nyúlik vissza. Díszítésének központi elemei a vízi élővilágot idéző szobrok, egy harcsa, egy vadkacsa és egy szárcsa. Szeptember 14-én kezdi meg az állam a nyugdíjasoknak járó egyszeri támogatás kifizetését, jelentette be Alekszandr Vučić szerb elnök. A támogatás összege a nyugdíj nagyságától függően 20 ezer vagy 35 ezer dinár lesz. Emellett a nagykorú állampolgárok egyszeri 6 ezer dináros támogatásban részesülnek. A két támogatási program összesen mintegy 960 millió dinárba kerül, amelyet a privatizációs alapból és a költségvetésből finanszíroznak. Minden nagykorú állampolgár szeptember 7-től jelentkezhet a 6 ezer dináros támogatásra, a kifizetések pedig szeptember 22-én kezdődnek meg. Drágul a gázolaj, olcsóbb lesz a benzin. Meghatározták az új üzemanyagárakat Szerbiában a következő 7 napra. Az eurodízel literenkénti ára 2 dinárral emelkedik, így 229 dinárba kerül. A benzinára ezzel szemben 2 dinárral csökken, tehát 200 dinár lesz literenként a töltőállomásokon. Az új üzemanyagárakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé. Milák Kristóf Európa csúccsal aranyérmet szerzett 100 méteres pillangóúszásban csütörtökön a párizsi Európa bajnokságon. A szám címvédője és olimpiai bajnoka 49,48 század másodperces idővel diadalmaskodott. Ezzel mindössze 3 századdal maradt el az amerikai Caleb Dressel világrekordjától. A szám másik magyar döntőse Kós Hubert 50,25 század másodperces egyéni csúccsal negyedik lett.
3: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

0: közös még, de kulcs már nem, már nem.
1: Hegyezd a füled,
2: mert nincs itt semmi látnivaló.
1: Pannon Rádió.
3: A te hangod.
1: A te hangod. A te hangod.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod. Mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Jó helyen jársz. Panorádió 91.5.
1: Mi van a poharadban, béb? Nekem lefolyik az arcom mentén. Az biztos, hogy nem Powerade.

0: Spannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: A kötelékek többé nem fontosak nekünk. Egy ideje már egymásról is elfeledkezünk. Az egész rég nem

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.